ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel kettő után, kellemes éjszakát, jó munkát, jó bulit, jó utat, éppen ki mit csinál. Én ebben az órában is hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most például állok ki a Max és a Car Keys, amit indítok a rádió egyen.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és szépen lassan már azt szerintem mondhatjuk, hogyha valaki tutira akar menni egy sportesemény betétdalával, akkor kérje fel Shakirát bátran. Korábban a FIFA-nak már írta egy VB hivatalos betétdalt, a Waka Waka-t, gigasláger lett, és hát aztán itt az újabb, néhány év kihagyás után, tényleg ebben a kategóriában sem tévedt Shakira, az igazi mai sláger a Die Die, amit már is indítok a rádió egyen.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és minden előadó életében van egy ív, ahogy a pályát bejárja, de ezen az éven azt gondolom, hogy vannak pontok, amik szinte minden előadónál ugyanúgy ott vannak, csak nem mindig sikerül elérni. Egy ilyen pont az, hogy zsűri lehessen valaki egy tehetségkutatóban. Az mindig egy nagyon komoly elismerés, hát 2 éve Kamrádot Németországban az egyik legnagyobb zenés tehetségkutatóba felkérték zsűritagnak. Ez meg az aktuális kedvenc tőle, az igazi mai sláger a Hug Yourself itt a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Nagyon fontos, holnap a World is Mine Guest Mixben Tiesto mixet hallhatunk éjféltől. Nagy élmény lesz, és nem mellesleg a következő órában készülök Tiestoval, de mellette jön Alex Kenji, Sam Fed, Loi a kezdésben pedig Bibi Rex a Faithless dallal, a New Religion-nel. Pár perc és ez indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információ.

0: az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű, élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használnak glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfolio. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségi ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni. Viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
0: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
2: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Reggel 8-tól jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig visszatérnek a Szabiból, tehát hétfőn reggel 6-tól friss adás. Addig pedig megállás nélkül igazi mai slágerek, most Excent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok. Kellemes éjszakát!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy giga hőség volt a héten. Viszont ha minden igaz, akkor pici enyhülés most jön, de hát továbbra is azért marad a nyár, az ami nem is baj, csak hát ne 45 fok.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ahogy ígértem, egymás után hozom a nagy kedvenceket és a legújabbakat. Hát most aktuálisan az egyik legnagyobb favorit, akár rádióban, akár buliban, Sam Felt, Rosalinnel, ez a Heart Like Mine az igazi mai slágerek között.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Egy picivel 3-4 után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, a futárásban pedig egy friss kedvenc, Loitól, aki 15 évesen szedte össze először a bátorságát, hogy elinduljon egy tehetségkutatón, annak is a gyerekeknek szóló változatában Németországban, és mindjárt a döntőig jutott. Hát, a bátorság mellé a tehetség is van, akkor az ilyen. Azóta pedig egymás után hozza jobbnál jobb dalokat, ez a legújabb Loitól, David Puentezzel, a Golden Summer, amit már is indítok a Rádió 1.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mely picivel 4 előtt járunk, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn pedig a Szabiból is visszatérnek, szóval friss adás is jön. Ja igen, ez meg a kezdés, pár percen belül, Hype Atom, Norma Jean, Martin, Out of My Head, a következő zenei órát ezzel indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligencia?

0: agenciával generált képektől és videóktól. A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
1: Európai felmérések szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozóknak már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint mára minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az AI, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják ki, biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
2: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már 4 óra után járunk, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és hát ennek a hétnek a Kamu bulvár híre, mert nyilván generált kamu, de imádtam, J.Lo-ról szól, aki állítólag bedobta az egyik újságírónak, hogy tök szívesen randizna Lewis Hamiltonnal, ha szabad lenne. Mindegy, hozta a klikkeket. Na, ami viszont nem kamu, az ez az újdonság tőle, az igazi mai slágerek között J.Lo és David Guetta jön. Ez a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Egész nyáron 2 órás a Live Mix, Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig megszakítás nélkül. Ma is, és mivel hogy szombat van, ezért ma Kuki fog mixelni, aki most a legújabb igazi mai slágert hoz a Karnerrel, ez a Fire, amit indítok.
1: Sziasztok, Kuki vagyok!
2: Én pedig Karner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk.
2: Ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy.
3: Ez

sláger megy, a legmenőbb bulikba pedig továbbra is mi visszük el a hallgatókat. Jövő héten például a Szírre lehet páros belépőket nyerni, mert természetesen oda is megyünk, ott leszünk, dupla stage-el, óriási bulit csinálva. Minden info erről is a radio1.hu már. Az igazi mai slágerek között pedig egy újdonságot választottam. A Swiss Disco Rehab-bel, Sam Feltel, ez a Sleep Tonight, itt a Rádió 1.

0: A Somogyi Könyvtárban a 400 órás képzésen gyakorlati és elméleti ismereteket is kapnak majd a tanulók, akik amikor végeznek, kisebb és nagyobb könyvtárakban is elhelyezkedhetnek, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Dobosné Brezovszky Anikó olvasószolgálati osztályvezető.
1: Elméleti és gyakorlati ismereteket adunk át a könyvtárosság minden területéről, és így az itt végző, az itt tanuló, ismereteket szerző résztvevő utána tud nagyobb könyvtárakban részfeladatokat végezni, tehát ez egy emelt szintű szakképesítés, ugye, ahogy említettem, illetve kisebb könyvtárakban akár önállóan is képes és jogosult munkát elvégezni, könyvtárosi munkát ellátni.
0: Már klimatizált a Szegedi Tudományegyetem klinikai központja betegellátó helyiségeinek 77%-a, közölte az egyetem. Jelenleg a Kávária Sugárúti telephely gasztroenterológiai és urológiai részlegén, valamint a bőrgyógyászati klinikán dolgoznak a hűtési rendszer bővítésén. Az endokrinológiai épület több kórtermének klimatizálása már befejeződött. Fejlesztik a Semmelweis utcai klinika folyadékhűtőrendszerét is. A szülészeti és nőgyógyászati klinika további korszerűsítéséhez először az épület elektromos hálózatát kell felújítani. A következő évben a pszichiátriai klinikán és a Szentesi Klinikai Központ betegellátó helyiségeiben folytatódhatnak a fejlesztések. Tűz keletkezett a Szőke-Tisza gőzhajó roncsainál a szegedi Tápélyöbölben, közölte a katasztrófa védelem. Először az aljnövényzet gyulladt ki a kőrös sor közelében, majd a lángok átterjedtek a hajó maradványaira is. A tűz mintegy 500 négyzetméteren pusztította a növényzetet, és elérte a roncs alsó szintjét. A szegedi és hódmezővásárhelyi tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Magyarországon épült legnagyobb lapátkerek és gőzös maradványait 2020-ban emelték ki a Tiszából. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, délután már nem valószínű csapadék. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, de délután már 29 és 35 fok között tetőznek a csúcsok. Legyen szép hétvégéjük, balesetmentes közlekedést kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Veszélyes anyagot is tartalmazhat egy kedvelt nyári frissítő. Angol és ír kutatók figyelmeztették az egészségügyi hatóságokat, hogy a jégkásában gyakran adalékanyagként használt glicerin káros hatása van a 8 évnél fiatalabb gyerekekre. Nagy-Britanniában több gyermek is kórházba került a fogyasztása után. A gyermekek körében is népszerű élénk színű jégkásák elkészítéséhez gyakran használják a glicerint édesítőszerként és fagyásgátlóként. A magas glicerin tartalom azonban káros lehet. A glicerin mérgezés sokkot, alacsony vércukorszintet és eszméletvesztést is okozhat, írja a Science Alert cikke nyomán a Portfólió. A kutatók szerint az Egyesült Királyságban és Írországban az utóbbi időben megugrott az ilyen esetek száma. Összesen 21 darab, 2 és 7 év közötti gyermek kortörténetét vizsgálták meg, akik jégkása fogyasztása miatt szorultak sürgősségre. Ellátásra. Az esetek többsége 2018 és 2024 között történt, és a gyermekek többségénél már egy órán belül jelentkeztek a súlyos tünetek, eszméletvesztés, magas vérsavasság és alacsony vércukorszint. 4 esetben agyi vizsgálatokra volt szükség, egy gyermeknél pedig görcsroham lépett fel. A kutatók szerint minden érintett gyermek gyorsan felépült a kórházi ellátást követően. Nem minden jégkássához adnak egyébként glicerint, mivel a folyadék teljes megfagyását cukorral is meg lehet akadályozni, viszont a jelenség a kutatók szerint összefügg azzal a jelenséggel, hogy az üdítőgyárak egyre inkább igyekeznek csökkenteni az italok cukortartalmát. Ráadásul az Egyesült Királyság és Írország cukoradót is bevezetett, hogy csökkentsék a lakosság cukorbevitelét. Az említett két ország élelmiszerbiztonsági hatósága azt tanácsolja, hogy 4 év alatti gyermekek ne fogyasszanak glicerin tartalmú jégkását. Ám a kutatók a korhatár felemelését szorgalmazzák 8 évre, és az orvosok, valamint a szülők fokozott odafigyelését is szorgalmazzák.
2: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ez Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után már 13 perccel augusztus 8-án a Lászlók a névnaposok. Sok boldogságot nekik, az igazi mai slágereket pedig na rá, hogy hozom megállás nélkül, most a Regál Lilit, a Rádió egy DJ-t választottam. A legújabb kedvenctől a Heal Me, amit már is indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me.

azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, a színre lehet páros belépőket nyerni. Egy újabb fesztivál, ahol ott lesz a rádió egy saját színpaddal, sőt, kettő színpaddal. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine Paradise, az igazi mai slágerek között, ezzel folytatom már is.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Úgy tűnik, hogy egy picit talán visszaesik a hőmérséklet, sőt ma ilyen 29-30 fokot jósolnak sokfelé esővel, de estére kitisztul az idő, és holnap meg a jövő elején ilyen kellemes 31-32 fok. Az igazi mai slágerek között Tóth Abigail Accent és a Sugar Daddy folytatja mindjárt. Pár perc és ezt indítom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Mennyire tudjuk ma megkülönböztetni a valós tartalmakat a mesterséges intelligenciával generált képektől és videóktól? A Média Unió Alapítványa Kulcs Te vagy kampány keretében egy több generációs kísérletben vizsgálta, hogy hogyan változik a valóság érzékelésünk az emmi korában. Fiatalok és idősebbek ugyanazokat a tartalmakat nézték, és azt próbálták eldönteni, mi valódi és mi mesterséges, mondta rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió Alapítvány elnöke.
3: Európai felmérés szerint a 13-18 éves csak 96%-a használt már mesterséges intelligenciát az utóbbi egy évben, de a felnőttek körében sem más a helyzet, az EU-ban dolgozók neki már 30%-a alkalmaz AI-t a munkája során. A Média Unió Alapítvány és a Kiberpajzs közös kísérlete azt mutatta meg, hogy még a gyakorlott felhasználók sem tudják minden esetben, hogy mi valós és mi mesterséges. Sőt, a legújabb pénzügyi elemzések szerint nára minden második pénzügyi csalási kísérletnek része valamilyen módon az máj, vagyis a mesterségesen előállított arcok és hangok ma már valódi anyagi kockázatot is jelentenek. A mindennapi biztonság egyik alapja egy egyszerű, de annál fontosabb reflex. Hiába kényelmetlen, inkább ellenőrizzünk mindent többször. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy erős érzelmi reakciót kiváltó videó vagy hangüzenet esetén sem szabad azonnal cselekedni, inkább ellenőrizzük az információt más csatornán is, és ne hozzunk átgondolatlan pénzügyi vagy bizalmi döntést egyetlen impulzus alapján. Ez különösen fontos a pénzügyi manipulációk esetében, ahol a csalók gyakran banki ügyintézőnek, rendőrnek vagy a család egyik tagjának adják ki magukat. Az ilyen rosszindulatú próbálkozások kivédésének legegyszerűbb módja, ha van egy családi jelszó, egy olyan szó, amit csak a valódi személyek ismerhetnek. Így ha ezt nem mondják, ki biztosak lehetünk benne, hogy a hívás nem valódi. Fontos továbbá, hogy a bank sosem kér jóváhagyási kódot, belépési adatot, nem kér arra, hogy tesztforgalmat indítsunk, vagy biztonsági számlára utaljunk. Ha ilyet tapasztalunk, az biztosan csalás.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Shakira pedig szeptember közepén indítja a világkörüli turnéját Spanyolországban 12 teltházas showval Madridban. 12 full teltházat eladtak, mindjárt miután bejelentették. Nagyon komoly. Ez pedig az igazi mai sláger, az aktuális kedvenc, a FIFA VB betétdala, Shakira és a Die Die a rádió egyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Hírek a Rádió Egyen.
1: Sok a pozitív visszajelzés a Picasso tárlat kapcsán, fákat vágnak ki a Kálvária téren, megvannak a vízilabda magyar kupa csoportjai. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Már meghaladta a 10 000-es nézőszámot a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban a Drága Barátom Picasso.

0: Felt sorfát ültetnek, olyan a városi hőséget és szárazságot jobban tűrő fajokat választanak, mint a pusztai szil, a komlógyertyán és a termés nélküli díszeper. Elkészült a férfi vízilabda magyar kupa selejtezőjének csoportbeosztása, írja a délmagyar.hu. A szegedi VIE a Miskolccal és a Debrecennel, a Metalkom Szentes pedig a Semmelweis OSC-vel és a KSI-vel került egy csoportba. A mérkőzéseket augusztus 28-a péntek és 30-a vasárnap között játsszák, a helyszíneket később jelölik ki. Mind a négy csoportból az első helyezett jut tovább. A győztesek az előző bajnokság négy legjobb csapatához, a Ferencvároshoz, a Honvédhoz, a BVSC-hez és a Szolnokhoz csatlakoznak a negyed döntőben. A négyes döntőt szeptember 12-én és 13-án rendezik meg. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, de délután már 29 és 35 fok között tetőznek a csúcsok. Legyen szép hétvégéjük, balesetmentes közlekedést kívánok. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után 8 perccel, a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111, ide jöhetnek az üzenetek, egy biztos, arra nem fogunk panaszkodni, hogy nem a legnagyobb kedvencek szólnak, vagy arra, hogy sok lesz a duma,

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy a nyár egyik legnagyobb favoritja, igazi nyári hangulat. És hát ez szerintem kell, és most Alex Kenji és a Bumble jön. Az előadóval egyébként egy csomó néven találkozhatunk, valamikor Combo néven ad ki dalt, vagy Cray Sugar néven, de a Yoshi Chandler nevet, vagy az Orange Lábot is használja. Ez viszont Alex Kenji név alatt pörög. Az igazi mai sláger a Bumble itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
1: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a

0: és 91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged.
1: Mert a 3 DJ legenda ma

0: minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége. Rádió egy hétvége. Napközben Kismártival. Rádió egy. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió egyen. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: is the World is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Gyomirtás a szegedi vasútvonalakon. Őszi pályázatokat hirdetett az STE. Veszélyben a kőrisfák. Üdvözlöm Önöket, már is hozom a részleteket, és Sós Kata vagyok. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV Szeged vasúti területein, jelezte a város. Az augusztus 18-ig tartó munkálatok a város bel- és külterületét egyaránt érinti, a kezelést a közforgalmú vasútvonalakon, valamint a hozzájuk kapcsolódó ipari és vontató vágányokon végzik el, a kezelt területeken a permet teljes megszáradása után ismét lehet dolgozni. Három művészeti pályázatot hirdetett nappali tagozatos és doktori hallgatóinak a Szegedi Tudományegyetem kulturális irodája. Az egyetemi honlapon azt írják, a vers és prózamondó versenyre két szabadon választott művel lehet jelentkezni, az egyik lehetőleg kortárs alkotás legyen. Emellett Este jó címmel verspályázatot, egy utazás története címmel pedig prózapályázatot írtak ki. Az előbbi az otthon, a család és az összetartozás témájához, az utóbbi az utazás élményéhez kapcsolódik. A jelentkezési és a beküldési határidő november 9-e, a pályázatok első három helyezettje pénzjutalmat kap. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a Nébi növényegészségügyi osztály vezetője. Takarékoskodik az energiával a Szentesi Sport és Üdülő Központ, ezért korlátozásokat vezettek be. A délmagyar.hu beszámolója szerint augusztus 13-ig a szauna és a gőzkabin zárva marad, a medencék élményelemei pedig rövidebb ideig működnek. Átmenetileg az ugrálóvárat sem üzemeltetik, és korlátozták a nem létfontosságú külső, valamint dekorációs világítást. A mostara tervezett kemping találkozó is elmarad. A szolgáltatásokat várhatóan augusztus 14-ig visszaállítják a korábban megszokottak szerint, de ez az energiahelyzettől is függ. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, délután már nem valószínű csapadék. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, de délután már 29 és 35 fok között tetőznek a csúcsok. Legyen szép hétvégéjük, balesetmentes közlekedést kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most Rádió egy DJ Regál Lilia fogyarásban, aki múlt héten Majorkán is fellépett, ezen a héten Ibizán volt, közben pedig rendszeresen zenél nálunk is, múlt héten például azért hozzáteszem a Live Mixben is együtt dolgoztunk. Na, most viszont az igazi mai sláger a Dreamin itt a Rádió 1-en, picivel fél hét után. Szép reggelt, jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Sam Feldjön, aki hát szerintem elég bölcsen választott augusztus elejére fellépési helyszínt magának. Kanadába utazott, és csinált néhány teltházas bulit. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, akinek melóznia kell kitartást. És szép reggelt azért közben mindenkinek, de remélem sokan azért megkapták ezt a mai napot, és nem kell ledolgozni. Az igazi mai slágerek a következő órában is szólnak. Elsőként Taylor Swift és a The Fate of a Philly, amit indítok. Telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620-311-111.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Balea 4,8 g-os ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcs illattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Itt egy Orlen.
7: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
10: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, szarvas.
9: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.

0: This is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Segédkönyvtárosi képzés indul a Somogyiban, bővítik a klinikák hűtési rendszerét, tűz volt a Szőke-Tiszaroncsainál. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeptember 11-ig lehet jelentkezni.

0: Egyetem. Jelenleg a Kávária Sugárúti telephely gasztroenterológiai és urológiai részlegén, valamint a bőrgyógyászati klinikán dolgoznak a hűtési rendszer bővítésén. Az endokrinológiai épület több kórtermének klimatizálása már befejeződött. Fejlesztik a Semmelweis utcai klinika folyadékhűtő rendszerét is. A szülészeti és nőgyógyászati klinika további korszerűsítéséhez először az épület elektromos hálózatát kell felújítani. A következő évben a pszichiátriai klinikán és a Szentesi Klinikai Központ betegellátó helyiségeiben folytatódhatnak a fejlesztések. Tűz keletkezett a Szőke-Tisza gőzhajó roncsainál a szegedi Tápélyöbölben, közölte a katasztrófa védelem. Először az aljnövényzet gyulladt ki a kőrös sor közelében, majd a lángok átterjedtek a hajó maradványaira is. A tűz mintegy 500 négyzetméteren pusztította a növényzetet, és elérte a roncs alsó szintjét. A szegedi és hódmezővásárhelyi tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Magyarországon épült legnagyobb lapátkerek és gőzös maradványait 2020-ban emelték ki a Tiszából. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, délután már nem valószínű csapadék. Az északi a szelet élénk néhol erős lökések kísérhetik, a hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, de délután már 29 és 35 fok között tetőznek a csúcsok. Legyen szép hétvégéjük, balesetmentes közlekedést kívánok! A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, már akinek igazából hétvége is, nem kell melóznia. A mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig jönnek ebben az órában is. 8-tól pedig jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, és nagyon fontos info, jövő héten visszatérnek a Szabiból hétfőn reggel 6 órától friss adás. Meg pedig a Maroon 5 KDB-vel, az igazi mai sláger a Girls Like You, amit indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és természetesen jövő héten is lesz játék. Nem állunk meg. A nyár velünk teljes, és a nyári bulik is velünk teljesek. Jövő héten például a Szíre lehet páros belépőket nyerni, ahol ott lesz a Rádió 1, ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, és ott lesznek az igazi mai slágerek is. Az egyik legújabb a Swiss Disco-tól jön, Rehab-bel, Sam Felder, ez a Sleep Tonight, amit indítok.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nem állunk meg, sőt nem sokára egy újabb nagy kedvenc, Lolitól a Get Lucky, a hírek után ez jön.
1: Tartalmazott. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám. A világ Szegeden találkozik.
3: Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola Színfesztivál.
2: A színpadon a francia slágergyáros DJ Snake,
3: a világsikerű Bastille,
2: az amerikai hip-hop ikon Sway Lee
3: és a legnagyobb hazai együttesek. Kedvezményes napi jegyekért és bérletekért irány a szín.org.
1: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged

és 2 között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

munkaidő. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged. Mert a 3 DJ legenda

0: minden szombaton és vasárnap napközben Rádió egy hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió egy hétvége, Rádió egy hétvége, napközben Kismártival. Rádió egy hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió egyen.
3: Sok a pozitív visszajelzés a Picasso tárlat kapcsán, fákat vágnak ki a Kálvária téren, megvannak a vízilabda magyar kupa csoportjai. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Már meghaladta a 10 000-es nézőszámot a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban a Drága Barátom Picasso tárlat. A látogatók a tárlat több pontját is kiemelten szeretik, de viszi a pálmát a múzeum legújabb dobása, az immerzív kiállítói tér, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Hegedűs Anita sajtóreferens.
4: És hát szerencsére azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan kíváncsiak például az ajándéktárlat vezetésekre, miket minden szombaton és vasárnap tartunk. 3 vasárnap 2 alkalommal, emellett pedig szintén nagy sikere van az úgynevezett immerzív kiállítási térnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy teljes termet, az oldalfalakat, illetve a padlót is egy vetítéssel láttuk el. Ez egy mozgó, narrált, animált vetítés. Pablo Picasso életének fontos pillanatait, helyszíneit és festményeit, alkotásait lehet megismerni.
3: 9 balesetveszélyes fát vágnak ki a Szegedi Kálvária téren a jövő héten, tudta meg a délmagyar.hu. A műszeres vizsgálat szerint a 60-70 éves nyárfák korhadtak, ezért kell őket eltávolítani. A téren további fákat is megmetszenek, több idősebb példány állapotát pedig rendszeresen ellenőrzik. A kivágott fák helyére az év végéig 9 előnevelt sorfát ültetnek, olyan a városi hőséget és szárazságot jobban tűrő fajokat választanak, mint a pusztai szil, a komlógyertyán és a termés nélküli díszeper. Elkészült a férfi vízilabda magyar kupa selejtezőjének csoportbeosztása, írja a délmagyar.hu. A Szegedi VE a Miskolccal és a Debrecennel, a Metalkom Szentes pedig a Semmelweis OSC-vel és a KSI-vel került egy csoportba. A mérkőzéseket augusztus 28-a péntek és 30-a vasárnap között játsszák, a helyszíneket később jelölik ki. Mind a 4 csoportból az első helyezett jut tovább. A győztesek az előző bajnokság 4 legjobb csapatához, a Ferencvároshoz, a Honvédhoz, a BVSC-hez és a Szolnokhoz csatlakoznak a negyed döntőben. A 4-es döntőt szeptember 12-én és 13-án rendezik meg. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, de délután már 29 és 35 fok között tetőznek a csúcsok. Legyen szép hétvégéjük, balesetmentes közlekedést kívánok. A Rádió egy híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Aki pedig szeret nézni hulló csillagot, az nagyon figyeljen, mert hogy az év legsűrűbb csillagászati napján augusztus 12-én éjjel tetőzik a Perszeidák hulló csillagraj, de ugyanezen a napon részleges napfogyatkozást is meg lehet majd figyelni. Minden info erről a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, mert de jó ez a dal. És ilyen nagy kedvencek továbbra is, 8-tól viszont jönnek Balázsék és a Balázsék Weekenddel, 10-től pedig jön a Rádió egy top 50 az elmúlt egy hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencével. És ezen a listán nagy összegben fogadok, hogy ott lesz ez a dal is. Ed Sheeran Camera, ezt indítom már is. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
7: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
6: Ez a Rádió 1, a

Rádió 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en.
1: A 87.9 Rádió 1-en.
0: A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en.
1: A Rádió 1-en.
0: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Gyomirtás a szegedi vasútvonalakon. Őszi pályázatokat hirdetett az STE. Veszélyben a kőrisfák. Üdvözlöm Önöket, már is hozom a részleteket, és Sós Kata vagyok. Vegyszeres gyomirtást végez a MÁV Szeged vasúti területein, jelezte a város. Az augusztus 18-ig tartó munkálatok a város bel- és külterületét egyaránt érinti, a kezelést a közforgalmú vasútvonalakon, valamint a hozzájuk kapcsolódó ipari és vontatóvágányokon végzik el. A kezelt területeken a permet teljes megszáradása után ismét lehet dolgozni. Három művészeti pályázatot hirdetett nappali tagozatos és doktori hallgatóinak a Szegedi Tudományegyetem kulturális irodája. Az egyetemi honlapon azt írják, a vers és prózamondó versenyre két szabadon választott művel lehet jelentkezni, az egyik lehetőleg kortárs alkotás legyen. Emellett Este jó címmel verspályázatot, egy utazás története címmel pedig prózapályázatot írtak ki. Az előbbi az otthon, a család és az összetartozás témájához, az utóbbi az utazás élményéhez kapcsolódik. A jelentkezési és a beküldési határidő november 9-e, a pályázatok első három helyezettje pénzjutalmat kap. A kőrisrontó karcsú díszbogár két példányát még nyár elején fogták be a szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a NÉBI növényegészségügyi osztály vezetője. Takarékoskodik az energiával a Szentesi Sport és Üdülőközpont, ezért korlátozásokat vezettek be. A délmagyar.hu beszámolója szerint augusztus 13-ig a szauna és a gőzkabin zárva marad, a medencék élményelemei pedig rövidebb ideig működnek. Átmenetileg az ugrálóvárat sem üzemeltetik, és korlátozták a nem létfontosságú külső, valamint dekorációs világítást. A mostara tervezett kemping találkozó is elmarad. A szolgáltatásokat várhatóan augusztus 14-ig visszaállítják a korábban megszokottak szerint, de ez az energiahelyzettől is függ.

0: Bocsi és Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
1: Hogy vagy magyar? Olyan rég volt. Gyerekek, figyeljetek, várjatok, gondoljuk át. Szóval, hogy vagy magyar? Gyerekek, csináljuk!
2: Én azt mondom, csináljuk!
1: Nézzük meg! Ez egy halott rovat.
2: De, hogy... jó, szeretjük de a halott rovatokat.
1: De fűznek bennünket ehhez a rovathoz jó emlékek és jó emlékek. Ja, valaki nem tud átszerni, nincs olyan. Teljesen random számokat hívunk, direkt nem az SMS falról, direkt nem az engem hívjatok, direkt nem azt hívjuk, aki most ír nekünk, hogy titeket hallgatlak. Bába, semmi izgi nincs. Igen, hallgatlak titeket, Józsi vagyok, hello. Teljesen random generálunk telefonszámokat, és rácsörünk emberekre, akik nem tudják, hogy mi vagyunk a másik oldalon. És megkérdezzük, hogy hogy vannak, mit csinálnak ma, hogy telik a reggelük. Ebből nagyon sok jó beszélgetés lett, és nagyon sok remény
3: vesz.
2: Nagyon furcsa.
1: Sokkal több kellemetlen, és szekunder
4: szégyen érzek. A Dunáltal hívott előfizető letiltotta a bejövő hívásokat.
2: Jó, jól indul.
3: Laci, le vagyunk tiltva.
2: Gyere vissza.
1: Az ön által hívott előfizető letiltotta az idegen számot. Tehát ő abban a neurózisban van már, hogy őt már fel se hívd, ha nem ismeri a számodat. Dögölj meg, nem érdekel, nem akarom felvenni.
2: Az
3: jelzi, nincs jól a magyar rovatban. Vagyunk gyerekek, hogy úgy konferáljuk a rovatot, hogy egy valaha nagyon jól menő rovatot szeretnénk életben egy tartani.
1: Nagyon rövid ideig, nagyon jól menő, igen. Ám inkább kudaszba fulladt rovatot továbbra, és kudaszba folytunk, ennek halljátok most.
2: Jó, kit hívunk?
1: Egy férfit, egy fiatalabb férfit hívunk szerintem.
2: Mit csinál?
1: Dénesnek hívják, és gyászol.
2: Akkor miért zavarjuk?
5: Halló, tessék!
1: Hello, jó reggel, ciao, Balázs, Juli, Feri, Rádió 1. Szia, zavarhatunk egy pillanatra?
5: Nem tudom, milyen ügybe akar keresni.
1: Ha tegeződünk is, egy keresztnevet mondj nekünk, mindjárt elmondom, milyen ügybe keresünk.
5: Tibor.
1: Tibor, szia Tibor! De egy rádióműsorban telefonálunk élőadásban, majd három mondatban szeretnénk megtudni, hogy hogy vagy, milyen a reggeled, hogy érzed magad, egy reprezentatív közélménykutatást végzünk, hogy hogy van a magyar.
5: Hát figyelj, nem szeretnék ebben részt venni. Köszönöm szépen a hívásodat.
1: Köszönjük szépen, Tibor.
3: Köszönjük. Boldog karácsony, szia.
2: Hello, hello.
3: Na, de legalább fölvette, legalább
1: alakul
3: beszélt.
1: Alakul a magyar.
3: Nem rossz, én ezt egy 0-5-re be tudom húzni.
2: Szerintem attól félsz, hogy lesz második kérdés.
1: Igen. Most
3: kire fog szavazni?
1: A Republikor Intézetből telefonálok. Ön a bizonytalan szavazók közé tartozik. Hadd győzzem meg, hogy ne legyen annyira bizonytalan. Mondanám az érveket. Jó, de a pasi bejött, a pasi tip bejött. Oké, csaj fogja fölvenni, kicsit könyvelő hangú, Erika, Marika, és kicsit ilyen vékony ciripelő hangú. Hello, tessék, kicsit gyorsan beszél, hadar.
6: Hello, tessék.
1: Halló, jó reggelt kívánunk, kezdi csokolom.
6: Jó reggelt, tessék.
1: Kezdi csokolom, mi egy élőadásban telefonálunk a Rádió című, reggeli Balázsék című műsorban, itt van a Juli meg a Feri. Tetszik mondani nekünk egy keresztnevet?
6: Én Magdi vagyok.
1: Magdi, kezdj csokolom Magdi. Zavarhatjuk egy pillanatra Magdi. Nem tart sokáig a beszélgetés.
6: Hát, hogyha muszáj.
1: Hát, Magdi, ha már föltetszett venni, akkor a muszáj. Rovatunk lényege, hogy random rácsörgünk emberekre, és megkérdezzük, hogy hogy van. Milyen a november vége? Hogy tetszik lenni? Mivel telik a ma reggel? Milyen a lelkiállapot? Supán ezután érdeklődünk.
6: A lelkiállapotom? Hát, hogy is mondjam. Hát úgy néz ki, hogy nagy terveim vannak, egy kis kutyát akarok magamnak, és most arra készülök fel.
1: Jú, ez egy nagyon cuki dolog. Milyen kutya? Ki tetszett már nézni, vagy milyen kutya lenne?
6: Hát egy kis fehér kutya, igen.
3: Kis fehér kutya. És menhelyes kutya, vagy venni tetszik valahol?
6: Hát, azt mondja a férjem, hogy megmondhatom, nem titok, hogy venni szeretném.
1: Venni,
6: igen.
1: Nagyon jó.
6: Mert a menhelyesbe beleszerettem, csak aztán én voltam a századik, aki jelentkezett rá, így lecsúsztam róla, és akkor most így akkor megjelenlődött a gondolat, hogy...
1: Hogy legyen egy kis kutya. De azért az a meló van, az a menni kell, nem? Jönni, menni, sétálni, vinni, azért azzal úgy van törődni való.
6: Hát igen, mivel öregecskék vagyunk már a férjemmel, én 75 éves, ő meg 80, hogy ez készített arra, hogy mozogjunk, hogy foglalkozzunk vele, hogy ahogy az emberek kicsit, hogy is fiatalodjon a kutya által.
1: Ó, nagyon jó, de halljuk ott a kedves férj is, ott van hátul a hangjait, halljuk, hogy ott van. Üdvözöljük őt is, tessék megmondani. Jó napot kívánok!
2: Mikor mennek a kutyáért?
5: Még ma.
1: Majd kutya lesz akkor, és a kutya már tudja, hogy új gazdája lesz, vagy már nagyon várja, izgatott?
5: A kutya nem tudja, de a gazdája már tudja.
3: És mi lesz a neve a blökinek?
1: Illetve milyen típus? Milyen típus a kutya?
3: Kis fehér.
1: Na oké, de milyen fajta?
5: Hokkaidó lesz.
1: Hokkaidó. Azt nem tudjuk, hogy milyen, de biztos aranyos. Aha. Nagyon jó. És melyik ország részben vagyunk? Csak tessék nekünk segíteni. Nem kell pontosan, nem azért kérdezünk, csak

0: hogy kit kaptunk el, merre tetszik lenni helyileg. Elég csak egy tájegység.
1: Baranyával vagyunk.
0: Baranya. Hokkaidó, most nézzük interneten, ez egy ilyen kis hegyes, helállófülű, ilyen kis, olyan, mint a husky, ahhoz hasonlít, és ilyen kis, hú, nagyon szép.
2: Vadász
0: nagyon
2: szép kutya. Tartják Japánban.
0: Ez egy japán fajta, nagyon szép.
1: Én most kiderül, hogy ráhozzuk, én nem láttam még.
2: Ja, hogy ez az lesz a meglepetés.
3: Drága egy ilyen kutyus?
1: Hát én azt mondom drága, úgyhogy de hogy a felesének más a véleménye róla.
3: Így van, és igen, akkor igen, neki van igaza.
0: Tessék még egy pillanatra adni, és akkor beszélünk vele.
1: Köszönöm.
4: Hát köszönöm, ura, mivel a férjem szokta önöket hallgatni, úgyhogy mindjárt tudta már, hogy kiről, miről van
0: szó. Ó, tetszik rádió egyet hallgatni? Tényleg? A férje hallgat minket?
4: Hát nagyon hallgat, és nagyon szereti az önök műsorát, úgyhogy már szép napjuk lesz szerintem.
3: Na, de ön miért nem hallgat bennünket?
0: Igen. Nagyon jó.
2: Mert na, kutyát keres.
0: Kutyakeresés van. Jól van. Akkor jó egészséget kívánunk, örülünk, hogy bepillantottunk így a Magdék életébe, és akkor is sok boldogságot a kutyához.
4: Hát, köszönöm, uram, biztosan rám fog férni.
0: Egy háziállat az egy csomó stresszt elvisz, kedves, aranyos. Lehet vele
2: csinál,
0: sétálni, persze. Programot csinál, az egy jó kikapcsolódás lesz. Úgyhogy akkor...
4: A férjemet meggyőzték, ezáltal már nagyon nehezen adta be a derekát, de így most akkor szuper napunk lesz. Köszönöm szépen!
0: Köszönjük! Csokolom, köszönjük! Szép karácsony! Csokolom!
3: Hello!
2: Hát ez akkor már tulajdonképpen megérte. Mi dumáltuk rá őket.
0: Tulajdonképpen, ha most nem veszi föl senki, azt mondom, a rovat jó volt.
3: Igen.
0: Ez a néni nagyon cuki volt, hiper aranyos volt. Ott volt mögötte a férje, átvette. De nem is gondoltam, hogy ilyen korosztály is hallgat minket, nem? Az meglepő, mert hogy nem az SMS falról, hívunk teljesen direkt.
3: Éves.
0: Jó, ja. Figyeld, oké, azt mondja, hogy...
3: Ez csak egy mondat, amíg föl nem veszik. Gratulálok a kutyához, kifejezetten temperamentumos. Szerintem 75 évesen jó választás.
0: Néni majd, mint a írva néni, a frak után így repül. Nő, abszolút nő, Ibolya.
2: Most le kell tenni a kezéből a fejét.
0: Nagyon siet, hiperventilál egy kicsit, és röviden beszélget velünk.
2: Nem
3: egész
2: velünk.
3: Rövid.
0: Mondom, hogy hát azért mondom, hogy nagyon röviden, nagyon röviden beszélget velünk. Jó, hívjuk a következőt akkor. Ja, halló?
5: Igen?
0: Kezi csokolom!
5: Igen?
0: Kezdjük csokolom, jó reggelt kívánunk, egy rádióműsorban telefonálunk, előadásban tetszik lenni, itt a Feri, a Juli meg a Balázs, csokolom, egy keresztnevet tetszik nekünk tudni mondani?
5: Sajnálom, de most nem érek rá, mert dolgozom.
0: Tessék, hogy dolgozni, jó egészséget kívánunk, és jó munkát, csokolom. Dolgozik a magyar, kutyát vesz,
2: és
0: nem veszi föl, hiperventilál és számot tilt. Egyelőre így vagyunk. Nem állunk rosszul. Mondtam, hogy siet, és nem fog velünk beszélni.
2: Nem.
0: Gyerekek, én ezt nagyon érzem.
3: Kicsit, most ez megvolt. Na jó, mit mondasz a következőre?
0: Direkt nem mondom be, hogy Csevesén Balázsék, jó, nem baj.
2: Nem
0: miért? Mondhatod.
2: Nem ért.
0: Miért?
3: A Balázsékkal terelsz?
0: Friderikus Sándor vagy. Na figyeld, ha a csöngésből mondom meg.
2: De... Várj.
0: Férfi.
3: Ez női csöngés.
0: Női csöngés, nem. Fiatal férfi. Tamás. Irodai dolgozó.
3: Igen, és Híregyházán él.
0: Kelet-Magyarországra megyünk, férfi lesz. Még nem hallja, hogy csörög a telefon.
2: Ő éppen gyászol. Az a baj, hogy kifújtuk az orrát, tehát hogy a nénivel kifújtuk.
0: Nem biztos, ne várj, nem biztos. Oké, tehát hogy jó.
2: De most csörögnél kell.
0: Arra a mentális állapotában kíváncsiak, hogy meg vannak ijedve a telefontól, de nem mindenki van megijedve. Tehát nem vagyunk azért full paranoiában.
3: Letesszük kinyomni,
0: nem merünk beszélni. Én biztos megkérdezném, hogy oké, dolgozom, de gyorsan mondjátok, tudok-e van besegíteni, de nyilván tök más, figyel. Férfi csöngés. Férfi.
2: Idősebb
0: férfi.
2: Fátvány.
0: Idősebb férfi. Sopron környékéről. Kedves lesz, de félig süket.
5: Igen, tessék.
0: Kezi csokolom, jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt!
0: Kezi csokolom, egy élő rádió műsorból telefonálunk, itt a Julia Feri, a Sebessén Balázs vagyok a Rádió 1-ből. Zavarhatunk egy pillanatra?
5: Természetesen.
3: Jó, hogy keresztnevet kaphatunk?
5: Zsuzsanna.
0: Kezi csokolom, Zsuzsanna. Hol kaptuk el Zsuzsannát? Merre tetszik lenni?
5: Hát deszkán vagyok, éppen dolgozom.
0: Deszkán?
2: Mit csinál?
5: Igen. Ápolónő vagyok.
0: Ápolónő. Tessék csak gyorsan nekünk két mondaton mondani, milyen a reggel, hogy tetszik lenni, hogy telt a november, reprezentatív közvélemény kutatásban mérjük fel az ország lelki és fizikai állapotát. Hogy tetszik lenni?
5: Hát, szarul.
6: Ez az! Így kell mondani.
2: És miért?
0: Igen, nem erős a dolog? Nem megy most úgy?
3: Ápolónőként fizetés is kevés.
0: Jó, hát lehet másokkal is azért.
6: Mondjuk ez igaz.
5: Ez inkább... hát magánéleti vonal inkább.
0: Igen, mert hogy azért kérdezem, igen, mert az ápolónők nem szokták a fizetést mondani, ez egy hivatás, inkább nem szakma. Tehát ők ezt pontosan tudják, de mégis csinálják. Magánéleti vonal, ami miatt rosszul megy.
2: Uh-huh. De van esély arra, hogy megoldódjon?
0: Van belőle kirábalás?
5: Nincs.
0: Nincs. Akkor ez egy komolyabb, hosszabban tartó nehéz állapot.
5: Igen, így van.
3: Ha megölöd, akkor se?
5: Hát arra van esély, de ápolók nőként nem csinálunk ilyesmi.
0: Valami jóféle altató kicsúszik a dolog. Karácsony sem segít rajta, egy kis évvégi lefűzés, semmi nem tud most ezen segíteni?
5: Nem, sajnos nem.
0: És ez már egy hosszabb ideje tartó állapot?
5: Hát igen, mondhatjuk.
0: Mivel tud ilyenkor az ember kapaszkodni? Mert egy kicsit jobb kedve lesz, napi öröm, egy pozitív gondolat, mibe lehet ilyenkor egy picit úgy menekülni, ami talán segít egy kicsit?
5: Hát azt gondolom, a munkában azért kapunk annyi pozitív visszajelzést, hogy azért úgy tovább lendít.
2: Ápolónő hol?
5: Deszki, kardiológia.
0: Kardiológia. Uh-huh.
3: Oké, okay, hogyha ha Szegeden intézünk neked egy kétfős, nagyon szép vacsorát, az segítene? Mi álljuk?
5: Persze.
2: Na. Ezért érdemes felvenni
0: a telefont. Ferenc, kit ismert Szegeden?
3: Még senkit, te fizetett, haver.
0: Hát most már beígértük, ez most már akkor elkérdünk.
5: Okay. Akkor Balázs jön velem.
2: Na.
3: Várjál, sokat kérsz azért.
0: Igen.
3: Nem, bárkivel, akivel mondod, egy szegedi étterembe egy vacsorát nálunk neked.
0: Tessék, egy szegedi vacsorára. Mondjuk, hogy mikor eljöttök, megvacsoráztok, mi intézünk mindent.
5: Én benne vagyok.
0: Segítene? Egy kicsit?
5: Igen, jó. Igen.
0: Aki te választasz, nem kell azzal jönni, aki a nehézséget okozza.
2: Legkevésbé vele.
0: Legkevésbé vele, azzal vész, akivel akarsz. És egy szegedi vacsi közel, ahol vagy. Jó?
5: De ez most komoly.
0: Ez most a komoly. Abszolút. Fölhívunk adás után, Anna fog keresni, ő a mi szerkesztőnk, vágónk, mindenünk, és megbeszél veled a részleteket, megmondod, melyik nap tudsz menni, mi az étteremmel elintézzük, vagy kijelölöd az éttermet, mi mondjuk, és oda mentek, megvacsorázok, mindent intézünk.
5: De szuper,
0: úristen.
2: Na hát sokkal jobb lett hirtelen ez a szarnap.
0: Ilyen ez a Ferenc, látod? Mindig igen. Más karkával veri a család.
5: Töltöttek a napomat, abszolút.
0: Na, látod? Hogy van kiút abból, hogy az ember rossz kedvű. Mind a legváratlanabb pillanatban jön egy ilyen kis jó pillanat, és már is nevettél egyet, már is egy picit jobb kedved lett.
5: Sokkal jobb kedvem lett.
0: Na, örülünk. Akkor hívunk adás után, lehet, hogy nem tudod fölvenni, akkor majd azért keresünk idegen számról, azok mi leszünk, hogy megbeszéljük a részleteket. Neked rendben. Csak ki kell választanod egy éttermet, vagy ha nem megy, akkor meg ránk bízod magad, mi kiválasztjuk, mondjuk, hova menjél, és akkor intézünk mindent.
2: Összeghatár?
0: Értékhatár? Nincs értékhatár, későre, amit tesztek, de leves és előétel
5: ne legyen. Nem csak készágyam van, úgyhogy nem fog sokba kerülni.
0: Nem, itt a...
3: Tudod, mit akkor így áll. Ez is jó.
0: Jó?
5: Ja, jó. Oké.
0: Okay. Akkor hívunk a részletekkel, jó?
5: Rendben.
0: 10 után, addig kitartás.
5: Köszönöm.
3: Hello.
0: Azt hallod, hogy megváltozott a hangjának a tónusa, a hangszíne, jó vagy, a nevetése, tehát gyerekek, ez minden. 5 perc alatt át lehet írni. 5 perc alatt át lehet
3: egy
0: írni.
3: Egy kis jó mindig segít, ennyi. Gyerekek.
0: Nem kell több.
2: Hát Laci, a következő,
3: random szám egy szegedi étterem legyen,
0: aki barterba gyorsan le tudjuk hozni. Nő. Nő. Kicsit idősebb. Nő.
2: Nagymelű.
0: Azt én úgy gondolod, azt nem tudom. Nem tesz iránk, beszélget velünk, és...
2: Jó fejlesz. Hát,
0: hogy még sem. Csipogó hangú? Nem.
2: Nem.
3: Aki eddig nem veszi föl, az nem.
0: Az már nem veszi föl. Jó, férfit akarok. Jaj, elszóltam magam.
2: Hogy tervés,
3: de milyen csönd volt, senki a föl
2: nem vette.
0: Értjük, Bali, egyelőre maradj a rovatnál, utána majd 10 után fogalmaz meg a vágyaidat, amit szeretnél, de hogy jön ez most ide? Nem, legyen egy férfi. Nézzük egy férfit. Jó, hát egy férfivel belefutunk. Én most hallok egy vidéki, idős hangú, ilyen kicsit ilyen egyszerűbb hangvételű, de azért...
2: Cigarettás,
0: de a dolgairól azért rövid tőmondatokban beszélő Tibor. Jó? Kutatás közmunkámban. Igen? Dolgozik a magyar?
7: Hello, tessék, Sós Eszter.
0: Kezdj csokolom, jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk. Itt van a Juli és a Feri is, én Sebessé Balázs vagyok. Beszélhetünk egy pillanatra, Eszter, egy mondat erejéig? Csokolom.
7: Persze, igen.
0: Kezdj csokolom, Eszter.
3: Eszter fiatal, szerintem.
0: Eszter, hát akkor tegeződhetünk, Eszter.
8: Persze, köszi.
0: Hello, Eszter. Egy nagyon, hát nem azt mondom, hogy új, de van egy rovatunk, amikor teljesen random hívunk embereket, és megkérdezzük, hogy hogy vannak, milyen a november vége, milyen állapotban vannak, mi nyomasztja őket, mi az, amit mi ebből tudhatunk. Hogy vagy, Eszter? Milyen az állapotod, milyen a novembered, hogy érzed magad?
8: Jól vagyok, köszi. Éppen házfelújításban vagyunk, szigetelés utáni, festés utáni ablakpucolásban, és egyébként pedig rohanok dolgozni.
0: Házfelújítás, dolgozol, az egy nagy macera azért házat felújítani, az egy nagy macera, nem? Nagy vállalás, hosszú ideig tart, csúszik.
2: Hány generálos lépett le közben?
8: Képzeld, egy sem. Sőt, meglepő módon, még amikor egy reggel 6-kor nyitogattuk a szemünket, már itt volt a kivitelező, volt az, aki reggel bevilágított az ablakon.
3: A pénzért is kávéért.
8: Nem, még nem is a pénzért. Nem, a munkáját végezte.
0: De jó.
8: Meglepő módon nem lépett le senki, megcsinálták a munkát időre, még előbb is.
2: Most fogja fagyni az SMS falunk, és kérjük a telefonszámot.
0: Kérjük a telefonszámot. Akkor jól látok, és akkor a vége fele vagytok.
8: Igen, uh-huh. Már a Rommel takarítás fázisában.
0: Rommel takarítás. Helyileg merre? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy melyik ország rész?
8: Délnyugat-Magyarország.
0: Délnyugat-Magyarországon újítjátok a házadat. És mit csinálsz? Milyen foglalkozol mellett, amit dolgozol?
8: Van egy saját vállalkozásom, illetve az egészségügyben is dolgozom alkalmazottként.
0: Mi a profil? Azt a mindenit. Tehát jó sok mindent csinálsz.
8: Hát nem unatkozom.
2: Mit csinálsz saját vállalkozásban?
8: Fotográfus vagyok, és ilyenkor karácsonyi családi fotózásokat is.
0: Celebek, mezitláb,
2: farmadrágos, felléringes.
0: Ugyanazzal a fa előtt, igen.
3: Dolce & Gabbana feliratú dobozkákkal.
8: Nem igaz, három különböző fal előtt.
0: Három különböző fa. Mi azon szoktunk röhögni, amikor celebek magukat fotózzák, úgyhogy az előző nap az egyik celeb család, a másik nap, és rájössz, hogy a fa ugyanaz. Csak a Louis Vuitton meg a Dolce & Gabbana fa változat. Két-három különböző. Aha, az komoly. Na jó, de akkor mondhatni, hogy jól vagy, jól telik minden, sok minden van, de jó állapotban vagy.
8: Igen, köszönöm szépen.
0: Örültünk, hogy beszéltél velünk. Köszönjük, puszi.
8: Köszi, Balázs. Sziasztok.
0: Ciao, hello. Mióta bemondom a nevem, nem olyan jó. Laci két hívás óta kiírt a falra, hogy mondd be a nevet, de nem akarom. Pont, nem mondom.
3: Most próbáljuk ki csak Balázsként, jó?
0: Jó, tessék, most Bocskor Gábor leszek, figyelj, hogy ránk rakjál.
3: Jézus.
0: Te rohadék vagyok, te jós. Jó? Oké, figyelj, mondom neked, mondom, figyelj.
2: Férfi
0: beszélget velünk.
3: Eredmény, hogy ennyien fölveszik. Hát emlékezzetek, volt, amikor fél órán keresztül egy emberrel nem beszélt.
0: Az akkor volt, amikor ugye a valamilyen önkormányzat, nem tudom, milyen választás volt, és az emberek kivoltak attól, hogy hívogatják őket, és egészen senkit nem értél el.
2: Nagymama.
0: Edit.
2: Igen.
0: Edit. Nagymama. Egy idős, hallasz egy idős nagymamát?
2: Az lesz.
0: Igen. Fiatal cserfes nő, Editnek hívják, félmeztelen. Nem, pasi. Pasi.
3: Miből változtattál?
9: Igen, tessék.
0: Halló, jó reggelt!
9: Halló.
0: Jó reggelt kívánunk, egy élő rádióműsor vagyunk, a rádió, hogy itt a Julia Feri, én Balázs vagyok, zavarhatjuk egy pillanatra, csak két-három kérdés erejéig.
9: Ja, persze.
0: Jó reggelt, egy keresztnevet kaphatunk?
9: János.
0: János, tegeződtetünk, János?
9: Persze.
0: János, mi a helyzet? Szeretnénk megtudni, és fölhívunk embereket, hogy telik a november, hogy vannak, mivel foglalatoskodnak éppen, milyen lelki állapotban vannak, hogy fordulnak rá az ünnepekre, ezután kutatunk egy kicsit.
9: Végül is. Próbálok pozitívan állni mindenhez.
2: De nehéz.
0: De nem könnyű. Sokat a mai világon ez nem egy könnyű feladat, János, amit válasz. Ez nem könnyű feladat.
9: Hát tudom, pont azért próbálok így tenni.
2: Na de miben vagy most éppen?
0: Tudhatunk, hogy munkaikám, magánélet, mind a kettő egyszerre, sok nehézség, mi a helyzet? Csak úgy nagy általánosságban nem akarunk nagyon konkrétat.
9: Legtöbb gond az emberekkel van. Kommunikáció, megbeszélünk dolgokat, nem úgy van, nem tartják azt be, amit megbeszéltünk.
2: Mivel foglalkozol?
9: Ebbe. Hát én autovillamossági szerelő vagyok.
0: Hát azért az megy maga az iparág, nem? Tehát, hogy jönnek?
9: Hát jönnek, csak az árak, amik. Ugye nincs az embereknek pénze.
0: Hát ez igen. Na ez
9: és
0: igen.
9: Ugye ez nagyon, nagyon bonyolítja az egészet.
0: Mit csinálsz, hogy mit szoktál, mihez nyúlsz, hogy kicsit jobb kedve legyen? Most nem arra gondolok, hogy a Jégerhez, vagy a Vermutokhoz, hanem csak úgy, tudod, amikor azt mondod, hogy kicsit jobb kedve derítem magam, elmegyek, sétálok egyet, sportolok, mit csinálsz, mi az, ami egy kicsit átlenít a holdponton?
9: Elengedek mindent.
2: A csapatszúcsak.
9: Úgy vagyok vele, hogy kész, leüllök, azt nem csinálok semmit.
2: Jó,
0: hát jó vagy, hát egyébként egy jó megoldás.
2: És sorozatot nézel, vagy mit csinálsz?
0: Semmit, csak úgy ülsz.
2: Semmit, csak nézem, bámul ki a fejedből.
9: sorozatot szoktam nézni, de hát azok is olyanok, hogy ajjaj, még a kedvem is elmegy a tévénézést.
0: Nehéz téged akkor jobb kedveleíteni. Jól van, örülünk, hogy beszéltünk, ha próbálj valahogy átlépni ezen, megoldódik, jó?
9: Jó, a számom az honnan tudtátok meg?
0: Kézzel, vagy... teljesen random, tehát hogy generálunk telefonszámokat, és teljesen aha. random. Direkt nem jó. Hallgatókat hívunk, random csörgünk emberekre. Vigyázz magadra, köszi!
9: Köszönjük.
0: Jó, mondom neked, figyeld, kicsit idősebb, nagyot halló néni, de kedves, és pitét süt.
6: Jó forró almás,
0: jó forró almás, pitét süt, én meg forcuk rozza.
2: Bele akarsz egy anyja,
0: pitét? Én meg megkóstolod, de te Balázs. Halló?
10: Halló?
0: Halló?
10: Igen?
0: Igen, kezdjük, jó napot kívánok, egy élő rádió műsorból telefonálunk. Itt van a Juli meg a Feri, én Balázs vagyok. Szavaratunk egy pillanatra? Szeretnénk kérdezni valamit, szia.
10: Igen, szia.
0: Hogy hívnak?
6: Keresztnév.
10: Tibi.
0: Ennyi volt, köszönjük. Ne, hogy... Szia Tibi, ciao. Van egy műsorunk, illetve hát egy műsoron belül mi tudakozunk, hogy hogy van a magyar így november végén. Tibi, hogy vagy? Mit csinálsz szépen? Milyen lelkiállapotban vagy? Hogy érzed magad? Mesélj nekünk egy pár mondatot, Tibi.
10: Én jól vagyok, dolgozok.
0: Mit dolgozol, Tibi?
10: Tetőszigetelés.
0: Tudja a tulaj, hogy fönn vagy a tetőn, vagy éppen...
11: Ugye, már itt van mellettem.
10: Itt van mellettem.
0: A tulaj? Melletted a tulaj is? Ő is szigetel?
10: Igen.
2: Aha. Olcsósítotok?
9: Fázunk.
0: Hogy hívják a tulajt?
9: Zoli.
0: Zoli. Ott, szia, Zoli.
9: Na. De. Szia,
0: hello. Na, átjött Zoli. Zoli, te hogy vagy így november végén?
10: Hát lehet még jobban is.
0: És a saját, saját tetőtöket szigetelitek, ez a te házad?
10: Aha.
6: Ja. Hát de akkor menő vagy, van házad, van pénzed szigetelésre, mit akarsz még az élettől?
0: Így van, hogy telik a november?
10: Hát 10 éve még hajléktalanok voltunk.
0: Na, hát ahhoz képest. Na. És akkor most kinek a házába költöztetek
2: be? Önkétes házfoglalok.
10: A szomszédéba.
2: Ez,
0: tíz éve elköltözött. És hogy telik a november vége? Milyen állapotban vagy egyébként úgy? Mi a helyzet?
10: Kérdeztétek, de attól nem lettem jobban.
0: De jó arc vagy, de jó arc. És mi a foglalkozásod? Egyébként nem mit csinálsz?
10: Azt nem árulhatom-e?
0: Az, jó, jó van, jó, akkor add vissza még a munkás emberünket, egy pillanatra még őtől elköszönünk. Jó? Vigyázz magadra, Zoli. Tibi.
10: Itt vagyok.
0: Tibi, te még nem mondtad el, hogy hogy vagy így november végén? Hogy várod az ünnepeket? Milyen állapotban vagy? Hogy vagy, Tibi?
10: Én teljesen jól vagyok. Várom, igen. Csak... Úgy se kapunk semmit. Hiába várjuk.
0: Kérd meg Zolit, hát te vesz valamit. Családos ember vagy, Tibi, még egyedül nyomod? Mi a helyzet?
10: Én még egyedül.
2: És te nem igazán.
10: Én 23.
0: Tibi, hát te még nagyon ráérsz. De akkor jó, te jól vagy, mondhatni, jól vagy.
10: Én teljesen jól.
0: Jó, már jó tetőfedés, vigyázzatok magatokra.
10: Köszönjük.
0: Szevasztok.
10: Hello.
0: Tetőt fed a magyar.
2: Mennyire valószínűtlen, hogy magyar. Ott állsz fent,
0: gondold el,
2: és egyszer csak megcsörön a telefonod, és ott van három ilyen vihogó teljesen.
0: A másik oldalon. De jó arcok voltak.
2: Igen.
0: Ha mondta egyszer, gyerekek, ez abszolút belefér. Ezt csinálni kell.
12: Nyugalom, emberek! Hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: A Tempó Taxinál céges csomagot is kérhetsz. Utólagos számlázás, kedvezményes flotta szerződés vállalatokkal. Tempó Taxi. 4.90-4.90. A szegediek kedvenc taxija.
3: Kicsiknek nagy élmény, nagyoknak gyerekkori csoda. Mini Magyarország Maket Park, mozgóvonatokkal és ikonikus épületekkel. Magyarország kicsiben, élmény nagyban. Mini Magyarország, Szarvas.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
4: This is the World is Mine Radio Show.
1: A házigazda Juhász Geri. Este 9-től élőben a Loving Arms. 10-től jön

Mind Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd hallgassa az igazi mai slágereket napközben is. Dél és kettő között Molnár Balázs várja Önöket Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-jel. A 87.9 Rádió 1-jel. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Ez a Rádió 1, a Szeged

0: 91 Rádió 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
3: Segédkönyvtárosi képzés indul a Somogyiban, bővítik a klinikák hűtési rendszerét, tűz volt a Szőke Tiszaroncsainál. Köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeptember 11-ig lehet jelentkezni az idén is elinduló segédkönyvtáros képzésre a Somogyi Könyvtárban. A 400 órás képzésen gyakorlati és elméleti ismereteket is kapnak majd a tanulók, akik amikor végeznek, kisebb és nagyobb könyvtárakban is elhelyezkedhetnek, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Dobosné Brezovszky Anikó olvasószolgálati osztályvezető.
4: Elméleti és gyakorlati ismereteket adunk át a könyvtárosság minden területéről, és így az itt végző, az itt tanuló, ismereteket szerző résztvevő utána tud nagyobb könyvtárakban részfeladatokat végezni, tehát ez egy emelt szintű szakképesítés, ugye, ahogy említettem, illetve kisebb könyvtárakban akár önállóan is képes és jogosult munkát elvégezni, könyvtárosi munkát ellátni.
3: Már klimatizált a Szegedi Tudományegyetem klinikai központja betegellátó helyiségeinek 77%-a, közölte az egyetem. Jelenleg a Kávária Sugárúti telephely gasztroenterológiai és urológiai részlegén, valamint a bőrgyógyászati klinikán dolgoznak a hűtési rendszer bővítésén. Az endokrinológiai épület több kórtermének klimatizálása már befejeződött. Fejlesztik a Semmelweis utcai klinika folyadékhűtőrendszerét is. A szülészeti és nőgyógyászati klinika további korszerűsítéséhez először az épület elektromos hálózatát kell felújítani. A következő évben a pszichiátriai klinikán és a Szentesi Klinikai Központ betegellátó helyiségeiben folytatódhatnak a fejlesztések. Tűz keletkezett a Szőke Tisza gőzhajó roncsainál a szegedi Tápéi öbölben, közölte a katasztrófa védelem. Először az aljnövényzet gyulladt ki a kőrös sor közelében, majd a lángok átterjedtek a hajó maradványaira is. A tűz mintegy 500 négyzetméteren pusztította a növényzetet, és elérte a roncs alsó szintjét. A szegedi és hódmezővásárhelyi tűzoltók több vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat. A Magyarországon épült legnagyobb lapátkerek gőzös maradványait 2020-ban emelték ki a Tiszából. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, délután már nem valószínű csapadék. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, de délután már 29 és 35 fok között tetőznek a csúcsok. Legyen szép hétvégéjük, balesetmentes közlekedést kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Megtöltjük a hétvégét extra tartalommal. Balázsék extra. Extra.
5: Összeállította egy teljesen mindegy, egy csomagmegőrzéssel foglalkozó vállalat 100 000 véleményt a világ legkiábrándítóbb turista látványosságairól. És fel vagyok háborodva, gyerekek, mert az első 5 helyen mind európai látnivalók végeztek, és egy budapesti helyszín is bekerült a legkiábrándítóbb helyszínek közé.
6: De mi?
5: És hát arról beszélünk majd, hogy mi volt nektek, drága hallgatók, az a helyszín, ahova elmentetek, és borzasztó nagy csalódás volt. Ez lehet Magyarországon, ez lehet külföldön, éveket vártatok rá, ott álltatok, előtte álltatok, megnéztétek, nem hittétek el, hogy itt vagytok, könnyes szemmel vártatok, és mondtátok,
7: de ez?
5: Ide álltam 4 órát sorba, és ide jöttem, és ez volt.
6: Az?
5: Na mi az a budapesti helyszín, ami bekerült? Rohadjanak meg egyébként, hogy egy csomagmegőrző cég összeszedi az európai látványosságokat, a legkiábrándítóbb látványosságokat, és beraknak minket is.
7: Miközük a csomagmegőrzőknek, mi köze a látványossághoz?
5: Hát egyébként ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Ferenc.
6: Hogy inkább oda menjen hozzájuk.
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ezt nem
7: Budapest
5: tudom megválaszolni.
7: Leteszi a csomagját, és megnézi,
5: Nincs de elég ezzel... baj a Budapestnek, hogy egy ilyen nem éppen megtisztelő listára még felkerül egyébként? Komolyan mondom. Miért nem hagynak minket békén?
7: Na várjál, találjuk ki, hogy mi az a budapesti
5: másodikok lettünk.
7: Látványosság.
5: Másodikok lettünk, így van.
7: Jól fotózható látványosságot kell keressünk.
5: Jól fotózható látványosságot, és tudod is használni.
7: Használni.
5: Használni is tudod, tehát hogy nem csak odamész és állsz előtt és csinálsz egy selfit, hanem
6: egy mohóautomata?
5: Lehetesség. Lehet használni. Tehát van funkciója ennek a budapesti látványosságnak.
6: De Pesten van? Benne belvárosban?
7: Hát ha budapesti?
5: Pest. Egészen pontosan Pest.
7: Pest. Pest, és tudod használni is. Óriás kerék.
5: Nincs már óriás kerék, mint a hülye.
6: Nem, a nagy sörnyitó fenn a Gellért-hegyen.
5: Ja, a déli, a Deák tér?
7: A Deák tér.
5: Ja, azt hiszem, a Vidámpárba gondolod.
7: Nem, hát a Deák téri óriás nem kerék. Az. Nem az. Asszonyja.
6: Akkor nem a nagy sörnyitó fenn a Deák, a Gellért-hegyen.
7: Nem.
5: Nem, mert az látású Budán van.
7: Biztos, hogy nem. Ja,
5: mondtam, hogy Pesten van.
6: Pesten? Pesten? De ugye mindenki a vidéki.
7: Kilenc körül már velünk lesz.
5: Hát, nem tudom,
6: milyen a cseresznye. De ki az, aki Budapestnek hívja a főváros? Mindenki Pestnek hívja.
5: A vidéki
6: hívja.
5: Nem tudja, melyik a Pest, a budai nem tudja, melyik a cseresznye. Érted? Tehát így állunk. Erős tehát csapat
6: ez
5: vagyunk.
6: Most, ez most övön aluli volt, mert Pesten, tehát mindenki, Pest. Mindenki Pestnek hívja, csak simán Budapestet. Nem.
5: Budapesten belül.
6: Mégis a Sebestyén Balázsnak hívja.
7: Fölmegyek Pestre.
5: Pesten van.
7: Pesten van. A New York kávéhez biztos nem, mert nem, az gyönyörű, az nem okoz csalódást.
6: Pesten van is csalódás.
5: Úgy sem fogjátok kitálni, elmondom. Ezek a opera. Rohadékok felvették a listára, nem a Széchenyi gyógyfürdőt. Hogy a legkiábránítóbb látványosságunk nekünk itten a Széchenyi gyógyfürdő.
7: Millió elégedett turista megy az ázott melegvizes testével ki a izéből a Széchenyiből. Miről beszélsz?
5: Kevésbé kielégítő élmény, 37% mondta. Túl hosszú várakozási idők, nagy tömeg és a megközelíthetőséget is számon kérték, hogy nem lehet oda jutni.
7: Hogy ne lehet? Mivel nem lehet oda jutni? Hát ott tesz le a troli mellett.
5: Rohadjanak ezek meg ott, ahol vannak.
7: Hát azért, mert te béna vagy édes gyerekem, és nem tudsz a BKK, hogy hívják, applikáció eljutni A-ból B-be, azért ne
5: benyújtjük. Hülye vagy, azért ne fikázz a Széchenyi fürdőt. Siam Park, ott voltál a Siam Park, Tenerife harmadik lett, legkiábrándítóbb, és a Trevik út is megérkezett, mert hogy hát borzasztó nagy csalódás. Las Vegas-i helyszínek vannak még, Dublini Guinness Storehouse, és a Gardatónál lévő Gardaland is felkerült, valamint a Topkapi Palace is Isztambulban. Ezek vannak fönt a helyszínen, mi a második legkiábrándítóbb helyszín vagyunk.
7: Ezek hülyék.
5: Ezek tök jó helyszínek egyébként.
6: Szerintem attól lettek depressziósak, hogy ugye a Széchenyi fürdőnek nagyon szép ugye a külső medence része meg egyáltalán, de hogyha bemész, hát azok a folyosók azért azok nem ilyen életigenlőek, nem?
7: Hát egy kicsit benne van az elmúlás szaga. De attól
6: nem
7: még...
6: csak az elmúlás szaga van bennem.
7: Hát
6: de
7: sok fajta, igen.
6: Nem, szóval az van, hogy szerintem az, nincsenek erre felkészülve, hogy milyen az, amikor ilyen ódon helyekre mész. És valószínűleg megüti őket ez a... Meg ugye ez az öltöző, meg minden
7: szóval. Nem mondd már, mész keresztül a Városligeten, tél van, gőzölög a meleg víz, ki van este világítva, az olyan szép, mint egy álom.
5: Európa igen. Legnagyobb gyógyfürdője. Okay. És mondtam, 100 éves, vagy mondtam, 150 éves, nem tudom mikor adták, hát 15 körül, vagy 13 körül írja a cikk. Na, az több mint 100 éves. Mi mit vársz oda?
6: Érted? Szerintem egyszerűen tehát más az elvárásrendszer nyugaton, mint itt nálunk. Mi tudjuk, hogy ez miért jó, meg hogy jó, ők meg nem értik. Nem értik. Látják és nem értik.
5: Na, nektek mi volt az, tessék? Amikor elmentél, ott álltál, nem hitted el, erre vártál, és azt mondod, hogy ez egy fos. Ez lehet magyar helyszín is. Ez lehet magyar helyszín is. Én tudok egyet, ezt már sokszor elmondtam. Én a Bokodi tavat továbbra is fenntartom. Gondoltam. Hogy az nagyon durva. Volt külföldön olyan, ahova elmentetek, megnéztétek, azt mondtad, hogy ezért, ez egy fotó, egy múzeum, egy látványosság.
6: Én ezért nem megyek Tájföldre amúgy, mert azt érzem, hogy Tájföld is ilyen, hogy küldik azokat a képeket, ahol ilyen gyönyörű tengerpartok vannak érintetlen természetvízével, és biztos vagy benne, hogy 15 fokkal elforgatod a kamerádat, akkor egy ilyen hajléktalan falu szakad rá ugyanerre a tájra.
7: És tényleg így és van.
6: Nekem ez egy ilyen.
7: És miért az egyiptomi piramisok? Ha rossz szemszögből állsz, akkor ott van mögötte a város, meg a szeméttelen.
6: Egy Burger King.
7: Igen, értelmezhetetlen, hogyha fölmész, van egy ilyen magaslat, vagy jó pénzét tevével fölvisznek, egyébként csak nem engednek róla leszárni, ha nem a újabb 10 ízét.
5: Igen,
7: tudod,
5: ott rohadsz meg a tevén sokáig.
7: Tevén, na onnan szép. De az összes többi helyről meg nem értelmezhetetlen a dolog, mert pont az, és azt a képet, amit nem tudom miről csináltak, ahol látod csak a piramisokat, érted meg.
5: Azt sose találod meg azt a plát.
7: Olyan nincs. Nekem, ami még ilyen volt, az Kambodzsában az ősi templomok. Ankor watt, mi ott voltunk, és óriási lelki felkészüléssel, hogy ez micsoda gyönyörűség lesz, a átnőve a fákkal, tudod, a romok, ugráló majmocskák, meg ilyesmi.
5: Buddhista szerzetesek levitálnak valahol.
7: Az volt egyébként őszette a belépőt tőlünk.
5: Igen, belevitált egy 20 dollárra.
7: Ő ellevitált velünk, és akkor elérkezel végre az így ilyen legikonikusabb helyszínéhez, ahol tényleg aztán majdnem teljesen éppen maradva, de a dzsungel által belőve, és nem tudtál hova lépni a turistától.
5: Tehát, aha, érte? De ott nem a hely volt rossz, csak sok turista volt.
7: Hát a hely az volt.
5: A hely az adta?
7: Hát az adta. Az adta.
5: Csak hogy sok a turista, és ettől kiábrándító.
6: Jó, én most magamra fogom haragítani az embereket, de nekem Erdélyben a medvetó volt ez. Hogy elmondta apám, úgy mentünk oda, figyelj, ez egy spirituális utazás lesz.
5: Ha medvetavat meglátod egyszer.
6: Egyszer. Soha ilyet még én még életben ilyen boldog nem voltam, mint a medvetó vizében.
5: És álltál.
6: Ahogy a lábú életben eledugod át, előtte a testedet a medve, és teljesen más. És megérkeztünk egy ilyen turista csapdába, ahol ugye váltásokban lehetett fürödni, tele volt kacsával és kacsatollal a felszín, iszonyatosan ilyen valami, egy ilyen zsíros réteg úszott a vízen, ami valószínűleg gondolom az különböző
7: hát
6: olcsó,
7: az a különlegessége.
6: Ilyen napidőkrémeknek a keveréke volt, és közben pedig egy rettenetesen ideges közeg. És akkor, és tehát ott a nyugalomnak nem volt semmiféle helyesem.
5: Nem érezted a szakrális erőhatást a medvetónál?
6: Nem.
5: Tamás azt írja, a London őrségváltás 3 óra átsorkása semmiért. Inkább nézzétek meg YouTube-on, még jobb is lesz. Egyébként azt meg tudom érteni. Őrségváltás. Ki az Isten vár arra 3 órát? Tök unalmas, nem? Tehát ez oké. Okay. Hollywood Walk of Fame, Hollywood Boulevard, koszos, büdös, tele van hajléktalannal, és üres adom. Üzletekkel.
7: Ez a
5: Walk of Fame.
7: Ez tényleg.
5: Ott voltál?
7: Igen, ott voltam. Oké, keresed a csillagot, aki a számodra a legközelebb áll, akár zenész, ugye, akár izé, akár színész.
5: Hát igen, most ott egy csillagra oda menni, hogy Jack Nicholson, és ott egy csillag, igen. Hát azért ettől nem teszed hát, le hajad, nem?
7: És tényleg az a környezet, amit mond. Üres üzletek, és mindenütt fekszek a hajléktalanok. Van olyan csillag, amin rajta.
5: Ez nem tűnik erősnek. Ez egy kihagyható dolog, igen. Istálos kői barlang, Szilvás Válad, a húgyszaggal kevert nyomorúság.
6: Nekem tudod, mi volt ilyen?
5: Jó, de szeretem ezeket a megfogalmazásokat. A húgyszaggal kevert nyomorúság.
6: Csodálatos, de ami még nagyon durva, szerintem az a barlangfürdő Miskolctapolcán.
5: Ami most leégett.
6: Ami most leégett. Előtte. Mi elmentünk.
5: És nem jó?
6: Figyelj, az olyan volt, mint ilyen a purgatórium. Tehát, hogy megérkeztünk, mondjuk a lányomnak a hasi krízise volt már a bejáratban, nem az a lényeg, hanem hogy megérkeztünk, le volt gyalulva előtt az egész terület, nem túlzott buszokkal jöttek a lengyel turisták.
5: Nagyon népszerű, nagyon megy, persze.
6: Beküzdött magad, verekedni kellett, hogy legyen szekrény, be tud a cuccolat rakni. Olyan embertömeg állt sorba, hogy komolyan azt gondoltam, hogy most már meghaltunk, és már elfolyadott, hogy kimegy a pokolba, kimegy Mennyországba.
5: Én szeretem, hogy te ezeket még bevállalod.
6: Muszáj bevállalni, a gyerek. És ugye ott van a barlangos része, és az volt, annyira tele volt emberrel, tehát így néz ki a vastag beled, mintha megetted ezt a csigát.
5: Sok apró sejt küzd a vastag beli kanyarokkal.
6: Közben üvöltenek mindenféle mordori nyelveken, amiket nem értesz, és ez visszhangzik abban, hogy a barlangban a gyerek így megállt, és azt mondta, én nem megyek be.
5: És ha már gyerek mondja, hogy ő nem megy be.
6: Gondolj bele, és ott állsz, és nézel bele, és azt látod, hogy tele van tényleg mindenféle nemzetiségekkel, akik egyáltalán nem akarnak beilleszkedni semmilyen szinten, sem morálisan.
5: Csak nyomják.
6: Igen, és akkor...
5: De már ott voltál, megcsobbantad? Már nem hátráltál ki?
6: Bementünk, és végig arra mondtam a lányomnak, hogy mindenedet szorítsd össze. Nem tudom, hogy milyen a flórája és faunája a lengyeleknek, a cseheknek, a
5: szlovákoknak, a helyzeteknek. Tarsz, szorítsd, semmi nem megy be neki.
6: Úgy mentünk még, hogy egy gyerek befeszített a teljes testet, én fogtam őt, mint egy fadeszkát, így vittem még.
7: Tudtad úsztatni.
6: Igen, és én úgy emlékeztem gyerekkorom, hogy ez izgalmas, nagyon szép hely, csak akkor még nem voltak ennyien.
7: Fölkapták.
5: Igen. Dunakeszi teknős békatanösvény, zseniális képek, úgy érzed a képek alakján, mint egy padló rengetegen mennél egy ős magyar dzsungelben, és hogy csodálatos élmény gyerekekkel. Ehhez képest kiszállsz egy Tesco parkolóban, átsétálsz egy tetves pallón, amit két ember egymás mellett nem fér el, megtehetsz két irányba 30-30 métert, és vége. Dunakeszi teknős békatanösvény.
7: Már a neve is jó.
5: Egyébként ez úgy a jó, hogy elolvasott hétvégén, rákészülsz a gyerekkel. Persze, nagy program, tanösvényre megyünk, behergeled, mész, de nagyon jó lesz. Mit fogunk menni?
7: Mutogatod neki a fotókat, hogy nézd csak kicsi, milyen szép. Szép lesz a hétvége.
5: Olyan tanösvényre megyünk, igen.
6: De ez sosem volt jó, azért valljuk már be magunknak, nem?
5: Vannak jó tanösvények.
6: De jó, de most
5: vannak mondják, jó tanösvények.
6: A teknős béka tanösvény. Az nem egy pádusz tanösvény.
5: Igen, jó, hát nyilván nem jönnek dínók, persze, de van egy-két jó. Tájföld Maya Beach, mindenki, aki tájföldre megy, onnan posztolja szép tengeri gépeket, soha nem látszik senki más, közben sorban áll több ezer ember egy kialakított úton, mire oda jössz a tengerparhoz. 5 percet van körbenézni, fotózkodni, majd tol ki a helyről a többi turista. Tudod, ez a Maya Bay, ez ugye, ahol a Leonardo DiCaprio is forgatta a Beach című filmet. Ez tényleg olyan, hogy brutál sok turista, le is zárták most hosszú évekre, most nyitották meg újra. Siófok fordított ház, inkább egyetek egy fokhagymás lángost.
7: 2009.
5: 2001 per fő fordított ház. Siófok.
7: Ó, gyerekek, nagyon sokan írják Brüsszel, pisilő kisfiú és pisilő kislány megvan. Láttátok
5: már? Tehát ez Brüsszel egyik nagy jelképe.
7: Nagy?
5: Vagy,
7: igen, nagy? Hát, nagy, hát
5: kicsi.
7: Azt mondtad, hogy nagy?
5: Kicsi.
7: Majd mondom neked, két így egymásba fordított ház sarkába találod meg nagy neheze, a pisilő kisfiút, és akkor tényleg egy ekkora kis szobor, de onnan még azt mondod, hogy jó, ezt megbocsájtom, megnézzük a pisilő kislányt, mert van neki párja is, pár utcával arrébb.
5: Én azt gondolom, hogy aki rá van gerjedve egy pisilő kisfiú szobor, és ezért elmegy Brüsszelbe, ez vagy pedó, vagy hülye. Nem, ki, nem mész.
7: Hát az a város jelképe.
5: Már önmagában az, hogy pisilő fiú, hát eleve Brüsszel, tehát hogy
7: ha már ott,
5: ha
7: vagy,
5: ott vagy, megnézed a
6: pisilő kisfiú.
5: Ne megint a Brüsszel, igen. Hortobágy írja valaki. Azt gondoltam, hogy a jeepekről megnézzük a kilencjükű hidat. Alig vettem észre, legalább egy fotó legyen, lementünk odol fotóztunk, a vala volt fehér, így csak nyomokban tartalmazott fehéret. Valami vadi újat készítettek, de amikor elkezdtünk sétálni, a végé főútra vezetett, ott kellett visszajönni az autók mellett. A legjobb kép akkor készült, amikor a férjem egy szalmabála oldalába könnyített a hólyagán. Tündik ülte nekünk. Na jó, de azért az ikonikus. Azért az ikonikus.
6: Most lehúgyozni a szalmabálát.
5: Az abszolút,
6: az,
5: igen.
6: Az nem annyira helytálló.
5: Törökország Pamukkale, alanyából 8 óra buszozás, soha többet.
7: Gyerekek, Hurgadából fölmenni a piramisokhoz.
5: Az is hosszabb. Az is korán indulsz. Igen, igen. Soroksári botanikus kert, gondoltuk, ha már belépős lesz valami látnivaló, gaz volt meg két rózsa. Igen, Egyiptom az összes program csalódás volt, írja valaki. Ne, azért Egyiptomban vannak jó programok. Plitvice, gyönyörű, de mordori a tömeg. A plitvicei tavak, azok is
7: az
5: szépek.
7: Új, de szép,
6: az nagyon szép, az nagyon szép, az nagyon szép.
7: Ugyanez mondjuk a Ausztria Hallstatt.
5: Hallstatt.
7: Az megvan, a tópartjának is gyönyörű, igen, falucska. Igen. Egy, igen, sor ilyen, egy sor ház,
5: egy sor,
7: van.
5: Igen.
7: Lépni nem tud a turistáktól.
5: Marokkóban oázis látogatás szervezett túrával, néhány fáradt pálma alatt lehetett pihenni, és néhány törött műanyag piknik cucc volt kirakva. Biztattak a fürdésre, de olyan volt a víz, hogy azonnali vérhas.
6: Jaj, szóval.
5: Két óra oda, két óra vissza, Balatonbolgár gömbkilátó és lombkorona kilátó. 4 óra vezetésért, fél óra séta. Egyébként ez tényleg nagyon érdekes, amikor rájössz, hogy 2 órát mentél, fél órát sétálsz, és tudod, hogy van egy 2 órás az autód. Ilyen programokra azért rá lehet futni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Itt egy Orlen.
4: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
0: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
7: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
6: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szegedi helyen.

0: 91.1 Rádió 1. Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a Rádió 1 hallgatói.
1: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
2: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió 1-en.
3: Sok a pozitív visszajelzés a Picasso tárlat kapcsán, fákat vágnak ki a Kálvária téren, megvannak a vízilabda magyar kupa csoportjai. Köszöntöm Önöket, Sós Kata vagyok. Már meghaladta a 10 000-es nézőszámot a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban a Drága Barátom Picasso tárlat. A látogatók a tárlat több pontját is kiemelten szeretik, de viszi a pálmát a múzeum legújabb dobása, az immerzív kiállítói tér, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Hegedűs Anita sajtóreferens.
4: És hát szerencsére azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan kíváncsiak például az ajándéktárlat vezetésekre, minket minden szombaton és vasárnap tartunk. 3 vasárnap 2 alkalommal. Emellett pedig szintén nagy sikere van az úgynevezett immerzív kiállítási térnek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy egy teljes termet, az oldalakat, az oldalfalakat, illetve a padlót is egy vetítéssel láttuk el. Ez egy mozgó, narrált, animált vetítés. Pablo Picasso életének fontos pillanatait, helyszíneit és festményeit, alkotásait lehet megismerni.
3: 9 balesetveszélyes fát vágnak ki a Szegedi Kálvária téren a jövő héten, tudta meg a délmagyar.hu. A műszeres vizsgálat szerint a 60-70 éves nyárfák korhadtak, ezért kell őket eltávolítani. A téren további fákat is megmetszenek, több idősebb példány állapotát pedig rendszeresen ellenőrzik. A kivágott fák helyére az év végéig 9 előnevelt sorfát ültetnek. Olyan a városi hőséget és szárazságot jobban tűrő fajokat választanak, mint a pusztai szil, a komlógyertyán és a termés nélküli díszeper. Elkészült a férfi vízilabda magyar kupa selejtezőjének csoportbeosztása, írja a délmagyar.hu. A szegedi VIE a Miskolccal és a Debrecennel, a Metalkom Szentes pedig a Semmelweis OSC-vel és a KSI-vel került egy csoportba. A mérkőzéseket augusztus 28-a péntek és 30-a vasárnap között játsszák, a helyszíneket később jelölik ki. Mind a 4 csoportból az első helyezett jut tovább. A győztesek az előző bajnokság 4 legjobb csapatához, a Ferencvároshoz, a Honvédhoz, a BVSC-hez és a Szolnokhoz csatlakoznak a negyed döntőben. A 4-es döntőt szeptember 12-én és 13-án rendezik meg. Most pedig néhány szó a várható időjárásunkról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható. Helyenként, de főként a nap első felében még előfordulhat zápor, zivatar. Az északi a szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet reggel és délelőtt 15 és 22 fok között alakul, de délután már 29 és 35 fok között tetőznek a csúcsok. Legyen szép hétvégéjük, balesetmentes közlekedést kívánok. A Rádió 1 híreit Sós Katától hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás legismertebb családja, Anna Júli Sülike, a stand-up királynője, Láskó Eszter, Feri bácsi és Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék Extra!
6: Na most kapták a resendékot.
7: Mi? Aha.
8: Hát
9: egy cicik.
8: Az.
9: Na megint.
8: A hátamra. A változatosság kedvéért. Nem, kaptam a Mirótól egy szuper jó új telefont, és azt mondta, hogy most minek üljön bent a fiókban, ha egyébként minden nap használom, meg szükség van rá, mert a másik már egy elég vacak, és kaptam egy olyan telefont, hogy kinyitottam, és nem mertem hozzányúlni. Ilyen menő telefonom még soha nem
6: volt. Na, Katel, vagy mit kaptál?
9: Egy
8: Nokia.
6: Nokia. De most nektek mi a menő?
8: Egy aktív flippes.
6: De most kérdezem komolyan nektek, ott bekerném, mi a menő?
8: Ez egy Samsung Galaxy S25.
6: Samsung Android-dal.
8: Valami intelligent, nem tudom, innováció, nem tudom, valami szuper.
6: Samsung, hát ezt te is mondd már végig mindegyben.
8: Fogsz te még csodálkozni, amikor beindítom.
6: Egyszerűen az van, hogy az Android a hülyéknek való.
8: Nézni rám vágyakozva, hogy adjam kölcsön.
6: Samsungot még értem, de az Androidot nem tudom neked megbocsátani.
8: Mi a bajod vele? Használtál bármikor?
6: Semmi, az iOS-esek okosabbak. Egyszerűen az van, hogy nem. Egyszerűen az van, hogy aki Androidot használ, az... Aki Androidot használ, az buta.
7: Az más, érted?
8: Igen, az. Hát, akkor én az vagyok, drágám.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, Györke Attila a stúdióban, Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvencei így szólnak. 2026. 32. hetén a sereghajtók között az 50. helyen a Chasing Paradise-t hallgattuk meg, 49. Ray és a Where is my husband? 48. a most meghallgatott Teddy Swims dal, a Lose Control. 47.

Rádió 1, ez a Top 50, és még mindig a sereghajtók között a 47. helyen álló Blond is dal után Kashmirian és a Wild Ride a 46. helyen. Teddy Swims, The Door a 45. A 44. volt Lady Gaga-tól Bruno Mars-tól a Die With A Smile, Kygo és Ava Max dala a Whatever a 43.

a 42. helyen, a 41. pedig. A foci VB hivatalos dalát indítottam a Die Die Shakirától, aki 16 év után újra hivatalos VB himnuszt készített, ráadásul az idei volt a 4. világbajnokság, ahol fellépett. Shakira, Bruna Boy, Die Die, 41. a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Jön most egy nagyobb visszaszámlálás. 39. helyen szólt nemrég Selena Gomez-től a Single Soon, amit a 38. helyen Katy Perry igazi mai slágere követ, a Lifetimes.

Forget You. Disturbed és a Sound of Silence Serial remixében a 36. helyen szólt. 35. Cigala, Jack Sumi és a Riptide.

0: 12.
1: Beat of Your Hearts, attól a Purple Disco Machine-től, aki már harmadszor lép fel idén Magyarországon, ezúttal is a Strandfesztiválon. Ez a dala tehát 32. a

long time. Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, és az egyszemélyes ausztrál együttessel, a Tame Impalával folytatom, vagyis Kevin Parker produkciójával. Ő rá mostanában nagyon jellemző a lüktető elektronikus zene, a funk, a disco és a pop, mind az elképesztő precizitással és részletgazdag hangzással megáldva, mert hogy Kevin Parker a hangzás megszállottja. Híres arról, hogy mániákusan figyel a részletekre, a stúdióban mindig saját maga keveri a hangokat, különösen a dobokat, nagyon fontosnak tartja, hogy azok tökéletesen és egyedien szóljanak. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben a Rádió 1-en, ez a 30.

0: igazi mai slágereket. Rádió egy top 50, a 27.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: később fordult az elektronikus dancezene felé, ma már több százmillió streamnél jár, van aranylemeze, remixeket pedig olyan világsztárok kértek már tőle, mint Post Malone, Rita Ora vagy éppen Tiesto. Hölgyeim és uraim, ez a Golden Summer, ami a 26.
1: Hey Hungary, it's Loy.
2: And David Quintus.
1: And this is our new

0: Itt a Rádió Egyen. Közlekedési információk. Berki küldte a hírt, hogy az M3-ason Bagnál lassabb a haladás, ahol az aszfaltozási munkák vannak. Az M5-ösön a 74-es kilométernél dolgoznak a Kecskemét észak csomópontnál. Itt is lassú, ezt Göge írta. M7-es Balaton felé terített Székesfehérvár és Velence előtt Zsombi üzente. Ha van még hír, jöhet. SMS, telefon, Viber 20-as 311-111.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy, és azonnal folytatódik a visszaszámlálás. A következő zenei órát Lady Gaga nyitja, és a Dead Dance a 24. helyen.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy. Rádió egy.

ezt ebben az órában is megmutatom majd. Folytatjuk a visszaszámlálást. A 22. helyen Kamrad következik, és a Hug Yourself. Kamrad egy nagyon sűrű menetrenddel tolja Németországban és Európa szerte a nyári turnéját. Közben a saját stúdiójában készülnek az újabb dalok. 2019 óta van egy saját hangstúdiója Németországban, Bochumban. A dalainak egy részét saját maga írja, rögzíti és producereli. 22. Kamrad és a Hug Yourself.

A Rádió 1-en, ez a Top 50, ahol nemrég Kamrád aktuális dala, Hug Yourself a 22. helyen szólt, Matt Sassari követte az Itt Feels So Good a 21. helyen, 20. Ed Sheeran és a Camera Serial remixében. 19. Lady Gaga és az Abrakadabra. 5 pedig a Fastboy dalát hallottuk. Good Life és Nincs Megállás Megszakítás. Ráadásul most brutál jó lesz a hangulat. Hozok egy dal Jennifer Lopeztől és David Guettától, Save Me Tonight, amit a DJ-ink a megjelenése óta játszanak.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Loi és a Get Lucky a 13. helyen szólt. Most viszont jön egy szuper jó zenével a Switch Disco. Ők eredetileg azzal lettek ismertek, hogy éveken át nem hivatalos mashupokat készítettek, de ezzel milliós nézettséget értek el az interneten. Most arra már hivatalos licenszekkel dolgoznak, és olyan világsztárokkal, mint Rehab, vagy éppen Sam Feld ebben a dalban. Hölgyeim és uraim, a Sleep Tonight 12. a Rádió 1 Top 50-ben.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld.
2: Hey guys, we are Switch Disco, and you're listening

között Opalite, aminek a klipjét a Super Bowl környékére időzítette Taylor Swift, az internetes kommentelők szerint szándékosan. Ugye az énekesnő nem vett részt azon az eseményen, és szerintük ezzel terelte el a figyelmet más sztárokról. Óriási kommentháború keveredett akkor ebből a TikTokon és a Redditen. Hölgyeim és uraim, Taylor Swift dala az Opalite ezen a héten már az 5. a Rádió 1-en.

Szenfeld, Heart Like Mine, 6. Két Taylor Swift-dal egymás után 5. lett az Opel

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
8: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
9: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
10: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeptember 11-ig lehet jelentkezni az idén is elinduló segédkönyvtáros képzésre a Somogyi Könyvtárban. A 400 órás képzésen gyakorlati és elméleti ismereteket is kapnak majd a tanulók, akik, amikor végeznek, kisebb és nagyobb könyvtárakban is elhelyezkedhetnek. 5 évvel csökkentette energiafogyasztását a BYD épülő szegedi gyára. A vállalat több világítótestet és elektronikus eszközt kapcsolt le, és szükség esetén további takarékossági intézkedéseket is bevezethet. Már klimatizált az STE klinikai központ betegellátó helyiségeinek 77%-a, közölte az egyetem. Több szegedi klinikán jelenleg is bővítik a hűtést. A hétvégén 30 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk majd, általában sok napsütés várható. Kellemes kikapcsolódást!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy ha mindenkinek, és szuper jó hétvégét kívánok a mikrofonnál, Molnár Balázs, az igazi mai slágerek pedig rendületlenül itt a nagy melegben is szólnak, ráadásul most épp egybe gyúrva, mert hogy ez már itt a Daily Mix. A most egy kitűnő medúzát játszok, néhány éve nyáron ez nagyot ment, mindenhonnan ez szólt. Szól a Peace of Your Heart itt a Rádió egyen, jó?

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy hétvégén is, ahol ilyenkor ebédidőben is szólnak az igazi mai slágerek, csak épp egybegyúrva, kevés blablával, mert hogy ez a Daily Mix, ahol váltjuk a korszakokat, váltjuk a tempót, most például egy régi klubkedvenc jön, Calvin Harris.

csak igazi mai sláger megy. Rövidesen jön majd a nagy nyárzáró attrakció a Napfény városában, a Coca-Cola szín, ahol persze, hogy a Rádió 1 is ott lesz, ráadásul őrületes parti arinával, meg napközbeni bulikkal is készülünk. Jövő héten pedig itt a Rádió 1-en lehet nyerni újabb belépő jegyeket a nagy nyárzáró őrületre. Érdemes tehát résen lenni. Most a folytatás itt a Daily Mixben, egy sűrűn és szól a Camera City remixében.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Nagyon jó hétvégét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Molnár Balázs, és egy újabb 60 perces etapot, Magyarország leghosszabb zenei óráját mindjárt útjára indítjuk majd Hertz és a Purple Disco Machine közreműködésével. Wonderful Life, az SMS, Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9. Jó hétvégét!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám. Augusztus 26 és 29 között jön a Coca-Cola szín, és vele a teljes

0: szín.org. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Balázsral. Csak igazi, ma is láger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

egy csak igazi mai sláger, mely Tajti Márton Anita olimpiai bronzérmes és világbajnok súlylökő is megbéretteti magát a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-ára összehívott rendkívüli tisztújító gyűlésén. A 37 éves sportoló közleményében hangsúlyozta, hogy a magyar atlétika jelenlegi helyzete új szemléletet, hiteles vezetést és széleskörű szakmai összefogást követel meg. Kiemelte, hogy nincs más vesztegetni való idő, ezért egy olyan stabil és átlátható szövetség felépítését tűzték ki célul, amely a belső feszültségek helyett kizárólag a sportolók sikereire fókuszál. Az elnök jelölt már megnevezte a csapatát is, amelyben a magas szintű sportszakmai tapasztalata, a piaci és a pénzügyi szféra döntéshozóinak tudásával ötvöződne. A tervek szerint Németh Zsolt, Zsivocki Farkas Györgyi, Tölgyesi előtt továbbra is bizalmat kap az elnökségbe, míg új tagként dr. Langár Bence, Molnár Balázs és Rutkowski Ede csatlakozhat a vezetéshez. A szövetségben azért váratlan a tisztújítás, mert július közepén Gyulai Miklós elnök, valamint több elnökségi és felügyelőbizottsági tag is távozott a posztjáról. Az elnöki tisztségét eddig Tajti Márton Anita mellett Kovács Zoltán, a Mate Geac szakosztály vezetője jelezte hivatalosan az indulását. Természetesen mi Anitának szurkolunk majd nagyon. Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy, mi pedig most ezzel folytatjuk a délutánt a Rádió 1-en.

Halli, vagy csak igazi mai sláger megy a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. A víz és az energia takarékosság egyében úgy döntött, hogy korlátozza a város szökőkútjainak működési idejét. A lakossági igényekhez igazodva a díszkutak a továbbiakban kizárólag este 7 és 11 óra között üzemelnek majd. Ezzel a részleges leállítással jelentős, mint egy 60%-os csökkenést tudnak elérni az elektromos energia és vízfelhasználás terén a kritikus időszakokban. Emellett a köztéri szobrok esti díszkivilágítását is szigorúan mérsékelték, sőt, több helyszínen teljesen felhagytak a megvilágításukkal. Az intézkedésekre a fenntarthatóság és a hatékonyabb erőforrás gazdálkodás miatt volt égető szükség, és ez teljes mértékben érthető is. A rádió egyen most Lady Gaga jön Bradley Cooperrel, és ez a Shallow.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Szegeden a 87.9-en, Kiskunfélegyházán a 91.1-en és Kiskunmajsán a 88.2-n.

0: zone.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a program tippekkel folytatjuk tovább. A napfényfürdő Aquapulse-ban ma DJ White pörgeti, mert hogy Aquapulse partit tartanak majd. Az OTP Bank Pixeget pedig a HBC Nantes-zel egy felkészülési mérkőzést fog majd vívni a PIK arénában. Aztán jön majd a Hello Lányok parti is, ez már a Tiszadok mai parti kínálata, holnap pedig az Orgona koncert sorozat keretében Pócsai György látható és hallható, a helyszín pedig holnap délelőtt az Új Zsinagóga. És bödönpiac is lesz, tehát aki szeretne bödönözni, és a helyi portékásokat támogatni, akkor itt a lehetőség holnap reggel. A Rádió Egyen a folytatásban pedig az igazi mai slágerekkel folytatódik tovább a délután. Én búcsúzom, de holnap újra jövök, a viszonthallásra. Molnár Balást hallották.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Shakira, Burna Boy és a 2026-os foci VB dala a folytatásban, a Die Die. Hát a foci VB-s fellépések Shakira életében nem csak fontos szakmai mérföldkövek, de hát a magánéletére is nagy hatással voltak. Például a Waka Waka meghozta neki a szerelmet, sőt a családot is, mert hogy a klip forgatásán ismerte meg Gerard Piqué spanyol futballistát, két gyermekük is született, aztán 11 évvel később. Hát elég zajos lett a válás, amikor megcsalta Shakirát. Tudjuk a folytatást, a revansot Shakira részéről, megszületett a bosszú dal, a Ferrari cseréltél Twingo-ra, a Rolexet Casio-ra, és a többi idézetekkel. És ugye azt gondoltuk volna, hogy a bosszú hadjáratnak itt vége van, hát ez nem így történt. A 2026-os foci VB-s szerepléssel felkerült erre az egészre a koktélcseresznye, amikor Piqué a lelátóról nézte Shakirát, aki így több VB-re kijutott, mint az egykori sztárfocista. Hát így alázza meg valaki legközelebb Shakirát, szerintem fel lett adva a lecke rendesen. Burna Boy, Shakira, Die Die, hozom a rád.

0: nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Superstar DJ kollaboráció a folytatásban, Switch Disco, Sam Felt és Rehab nem bízták a véletlenre a dolgot a srácok, viszonyult a 2007 legrádióbarátabb zenéjéhez, ehhez. And you're singing a song, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Ha ismerős volt az alap, de nem voltunk benne biztosak, hogy honnan is, hát ez Amy McDonald dala volt 2007-ből, a This is the Life. Nem egy feldolgozás készült belőle, csak egy fontos motivumot kivettek a dalból, hát megváltoztatták nyilván a hangnemet, a dalszöveget is, és egy nagyon klassz vokált kapott, nagyon-nagyon szeretjük. Az idei fesztivál szezonban egészen biztosan bulisztunk, vagy bulizni fogunk erre a dalra. Sleep Tonight!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kis Márti. Üdv mindenkinek. Hogy mit adtak nekünk az olaszok? Nem a rómaiak? Vagy kiket? Milyen DJ-ket? Fú, hát rengeteget. Az olasz DJ-k és producerek óriás

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a vonalban várakozik valaki. Mi az üzenet? Halló?
1: Anyukámnak és apukámnak legyen jó napjuk, és anyukám meg aludjon jókat. Sokáig fennmarad.
0: Tudod miért? Mert annyira meleg volt, szerintem most nagyon sokan nagyon rosszul aludtak, úgyhogy jött egy kis enyhülés, amíg édesanyád ma már kipihenni magát. Téged hogy hívnak?
1: Dudás Noel.
0: Noel, 1-től 10-es skálán mekkora Rádió 1 rajongó vagy?
1: 11.
0: Az tök jó. Jó nyári szünetet, Noel, szia!
1: Szia!
0: Így indulunk nem sokára.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak itt.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert egy hétvégén is, mert tudom, hogy sokan a mai napon is dolgoznak, hát nem csak azért, hogy egyébként dolgozni szoktak hétvégén, de azért is, mert ez egy ilyen ledolgozós nap, az augusztus 8-a, az augusztus 21-i munkanapot előre ledolgozzuk. Hát mára hol? Úgyhogy fel is teszem a kérdést, Rádió 1-esek, ki az, akinek be kellett mennie ma dolgozni, és ki az, akinek egy átlag szombat a mai? 0620 311 111 a számunk. Fastboy, Good Life, ezt azon most a rádió.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Jennifer López a folytatásban, aki július 24-ével betöltötte az 57-et. Az igen, nők millióinak nyújt vigasztalást, hogy bizony nézhet így ki az ember 57 évesen, ha elég pénze van. Azért ez biztos nem csak pénzkérdés, ez rengeteg meló. Elképesztő maximalista a nő, kétszeres Grammy-díj jelölés, és hát a David Guettával való közös munkára várni kellett egészen idáig. Ez a Save Me Tonight.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Tayo Cruz dalát indítom, és felveszem a telefont. Hello!
1: Szia, Máté, Nóri vagyok. Ki az, akinek be kellett ma menni dolgozni? Hát én voltam becsületesen. 8-tól 2-ig.
0: Őszolgalomból? Vagy nem engedett telefon?
1: Bevállaltam. Én vagyok a vezető, a dolgozókat, nagy részüket elengedtem szabadságra, mondtam, most bevállalom.
0: Mész az Oti buliba este?
1: Strandfesztiválra nyertem jegyet nálatok, úgyhogy ja, arra készülünk. Sőt, szülinapi bulira is nyertem nálatok, úgyhogy én nagyon Rádió 1 fan vagyok.
0: És nagyon szerencsés csillagzat alatt születtél ezek szerint.
1: Hát, szó.
0: Na ezt most neked küldöm, és

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 4 óra előtt járunk egy kicsivel, a következő órára is felsorakoztak a legmenőbb Rádió 1-es zenék. Kezdésként például Taylor Swift, aztán Calvin Harris is itt lesz. Az egykori szerelmes pár. Összehozta őket az élet. Jöhetnek a közlekedési infók is. Nem sokára szétnézek az üzenetek között. 0620-311-111 a számunk. 5 órától pedig Cookie Mix-el majd. Before Party Show, Summer Edition 2 órán át. Taylor Swift-tel kezdünk mindjárt.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
2: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utazz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
1: Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
1: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1, hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, a Szeged.

0: Igazi mai sláger megy 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió 1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Kigyulladt az aljnövényzet a szegedi Tápélyöbölben, a lángok pedig átterjedtek a szőke Tisza gőzhajó roncsaira is. A tűzoltók megfékezték a tüzet. Vegyszeres gyomírtást végez a MÁV Szeged vasúti területein, jelezte a város. Az augusztus 18-ig tartó munkálatok a bel- és külterületi vasútvonalakat, valamint a kapcsolódó ipari és vontató vágányokat is érintik. Elkészült a férfi vízilabda Magyar Kupa csoport beosztása, írja a délmagyar.hu. A Szeged a Miskolccal és a Debrecennel, a Szentes pedig a Semmelweis OSC-vel és a KSI-vel játszik a továbbjutásért. A hétvégén 30 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk majd, általában sok napsütés várható. Kellemes kikapcsolódást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a mikrofonnál, még ebben az órában Kiss Márti, aztán érkezik a férfi, aki úgy mondja David Guettát, hogy
1: David Guetta.
0: Bob Sinclair nevét úgy ejti, hogy
1: Bob Sinclair.
0: És pontosan tudja, hogy ügel valójában
1: Üzsel.
0: És ha strandon hamburgert rendel, azt mondja mindig
1: Hamburger.
0: Hát persze, hogy Kuki fog mixelni 2 órán át, 5 órától, 8-tól diszkosít, aztán World is my radio show, amiben Tiesto guest mix lesz.

0: fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jó vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Major Lazer dala után közlekedési információk a Rádió 1-en. DJ Otisójára tartó tömegközlekedő Rádió 1-eseknek fontos info, hogy több járatot is sűrűbben közlekedtet a Budapesti Közlekedési Központ, valamint rendkívüli buszjáratot is indít, hogy a rendezvényre igyekvők könnyebben juthassanak el az Óbudai szigetre. A közlekedési társaság közlése szerint a megszokottnál sűrűbben közlekedik a H5-ös hév és az 1-es villamos, emellett pedig külön buszjárat is segíti a rendezvényre tartókat. Balesetről kaptam sajnos hírt, M5-ös Budapest felé vezető oldal Kecskemét és Lajos Mizsek között a 75-ös kilométernél történt egy baleset, emiatt van azt hiszem a több mint 3 kilométeres torlódás. 0620 311 111 ez az elérhetőségünk.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Köszönjük szépen! A közlekedési infók után pedig egy ausztrál-új-zélandi DJ-producer páros és egy fantasztikus kórus hozzá, egy ilyen igazi egymásba kapaszkodva éneklős dal, Shouse, Won't Forget You, itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1.
2: I'm Dua Lipa.
1: Csak mai sláger megy. Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

Rádió S csak igazi mai slágermegy, augusztus második hétvégéjén is. Üdv mindenkinek, a mikrofonnál Kismerti, és ez a Lehűlés Rádió Egyesek. Ez, amit most tapasztalunk, én ennél picikét többre számítottam, bevallom. Ha valamit még megtanultunk az elmúlt egy hétben, az az, hogyha az időképpen azt írják, vagy ezeken a meteorológiai appokon, hogy 10% zápor esély az olyan, mint a randi végén, majd hívlak. Jó volt veled? Beszélünk majd. Hát ez van, jövő héten még két nap nagyon meleg, aztán újra enyhül az idő.

kedvenc Ed Sheeranünk a folytatásban, aki akkor is ott van a sláger listák élén, amikor éppen nem ő maga énekel, okos és tehetséges. Jelenleg a top 10-ben van a világ sláger listáin Shakira Burna Boy dala Die Die, aminek Ed Sheeran az egyik társszerzője, és azt mondom, hogy Cat's Eye Animal dalát is ő írta többek közt. Hát elképesztő a fickó. Pereg a jogdíj, pereg, ezt is mondhatnám. Ed Sheerant hozom, érkezik a Bad Habits, aztán jön Cookie, a Before Party Show, valami ugye két órás, Summer Edition, a nyára való tekintettel, 8-tól diszkósít, aztán World is My Radio Show. Én Kis Berti voltam. Every

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
2: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden kerti termékre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Itt egy Orlen.
5: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.

kettő között Molnár Balázs várja önöket hasznos tudnivalókkal és Szeged legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A Rádió 1-en napközben

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió 1 Szeged. Yeah!

0: Reklámot hallottak.
1: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Szeptember 11-ig lehet jelentkezni az idén is elinduló segédkönyvtáros képzésre a Somogyi Könyvtárban. A 400 órás képzésen gyakorlati és elméleti ismereteket is kapnak majd a tanulók, akik, amikor végeznek, kisebb és nagyobb könyvtárakban is elhelyezkedhetnek. Ötödével csökkentette energiafogyasztását a BYD épülő szegedi gyára. A vállalat több világítótestet és elektronikus eszközt kapcsolt le, és szükség esetén további takarékossági intézkedéseket is bevezethet. Már klimatizált az STE klinikai központ betegellátó helyiségeinek 77%-a, közölte az egyetem. Több szegedi kliniká jelenleg is bővítik a hűtést. A hétvégén 30 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk majd, általában sok napsütés várható. Kellemes kikapcsolódást!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

Kívánok mindenkinek, jó remélem, hogy jól vagytok, egészen 20 óraig együtt vagyunk, és az első órában mixelek nektek az igazi imáslegereket megszakítás nélkül, Bifa Party Show Summer Edition. Ráadásul érkezik az egyik kedvenc nótám, hogy jól mondtam. Bambor ez a szám címe, az előadó Alex Kenji, híres DJ producer, jó? Én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, adjatok egy kis hangerőt, mi vagyunk a legnagyobb klub itt Magyarországon. Jó lesz? Jó lesz!

Alors ça donne un chaud à l'homme, t'es un oignon, les mettre. Ah, ich bin Kukia, das ist gut, ja zu zamen, ja. Kamad, ja kazik, ich jug, yourself. Zeleg ou yabdal tole, schlemmix elek nektek. Mit szóltok ehhez? Jó lesz nektek? Jó! Meg egyszer hangsúlyozom, 19 óraig mixelek nektek az igazi mai slágereket. Before Party Show, Summer Edition. Ah, jó!

0: Rányom egy csak igazi, ma is legyen megy, net klasszikán Gucci, bizony, Gucci. Somebody ez a szem címe, csak szólok, nem mindegy. Hamarosan újra mixerek nektek az igazi meslegereket, érkezik egy úri ember, aki kétszer volt fölünk a parkban, ünnepeli a Rádió 1 szülnepi fesztivál. Úgy hívják, hogy Cyril, és érkezik Stumbling In.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fia.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Fantasztikus ajánlatokkal ér véget a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk számos beltéri bútorra, 20-60% kedvezmény számos törölközőre és 20-60% kedvezmény számos ágytakaróra. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban vagy a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Itt egy Orlen.
8: Ma tankoljak, vagy majd holnap?
9: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 249 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
0: Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Hírek röviden, köszöntöm Önöket, én Sós Kata vagyok. Kigyulladt az aljnövényzet a szegedi Tápélyöbölben, a lángok pedig átterjedtek a szőke Tisza gőzhajó roncsaira is. A tűzoltók megfékezték a tüzet. Vegyszeres gyomírtást végez a MÁV Szeged vasúti területein, jelezte a város. Az augusztus 18-ig tartó munkálatok a bel- és külterületi vasútvonalakat, valamint a kapcsolódó ipari és vontató vágányokat is érintik. Elkészült a férfi vízilabda Magyar Kupa csoport beosztása, írja a délmagyar.hu. A Szeged a Miskolccal és a Debrecennel, a Szentes pedig a Semmelweis OSC-vel és a KSI-vel játszik a továbbjutásért. A hétvégén 30 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk majd, általában sok napsütés várható. Kellemes kikapcsolódást!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, egészen 20 óraig élő kívánságműsor. Hogyan lehet egy zenét kérni? Egyszerűen tessék hívni engemet a 0623-111-111-re, mint most kicsoda. Halló, halló!
2: Szia, Kuki, Anikó vagyok.
1: Szerbusz, Anikó, mi újság? Hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, nagyon jól.
1: Nagyon jól, ez egy jó, jó ezt hallani. Mi a program ezen a hétvégén? Jó, mondjuk ma este szerintem pihi, de holnap vasárnap van valami elképzelés, hogy mi lesz a programod?
2: Barátokhoz menjünk bográcsozni.
1: Bográcsozni! Az igen. És ki főz, a barátaid vagy te?
2: A férjem, mert nagyon jó, finom marha pörköltet tud csinálni.
1: Az igen, marha pörkölt, az jó. Na, figyelj, ma éhes lettem, köszönöm szépen. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Anyukámnak szeretnék egy jó törgős számot, a te zenédet, a legújabb zenédet kérnénk szépen.
1: De jó fej vagy, a szám címe Fire, és mi lenne az üzenet, parancsolj!
2: Nagyon szeretem, ennyi.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonáltál, akkor holnap jó étvágyat kívánok nektek előre is, és kellemes estét is, jó, oké?
2: Köszönjük szépen! Szia, Kuki!
1: Szia! Érkezik akkor a saját dalunk, Kanár Elgüt, a szám címe Fire, itt a Rádió Egyen. Sziasztok, Kuki vagyok!
3: Én pedig Kárner.
1: Hárgassatok sok szeretettel a legújabb dalunk,
3: ez pedig a Fire.
1: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi, ma is leger megy.
0: Ez a

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: Egyen Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén hűséges hallgatónk, Monsieur Gizmo. Szia Gizmo, hogy vagy?
2: Hello, Kuki, jól vagyok, menjünk dolgozni.
1: Mentek dolgozni? Ja, kitartást kívánok neked. Meddig dolgozol?
2: 11-ig. Utána pakolunk, és azt mondják haza.
1: Jó, van, oké. Jó munkát kívánok neked. Mit szeretnék kérni tőlem közben? Mesélj!
2: Egy Mabelt.
1: Ó, nagyon jó, a szám címet Don't Call Me Up. Szabatúni kinek szeretnéd küldeni?
2: Csapatomnak, Nikinek, Bibinek. Neked,
1: köszönöm.
2: Kicsit
1: oké. Akkor még egyszer jó munkát, kitartás, vigyázz magadra, így el sok vizet, jó?
2: Oké, kukiz,
1: szia, szia. Ciao, szia, szia. Érkezik a nunkákon Mabel, igen, és a szám címet Don't Call Me Up.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Gyorsan megy az időlenek, fiúk, itt van a mai utolsó telefonáló, de ki ezek, ki mindjárt kiderül, haló.
2: Szia, Kuki Dávid vagyok.
1: Szerbusz, David, hogy vagy?
2: Nagyszerűen vagyok, köszönöm szépen. Örülök, hogy beszélhettünk, és akkor ugye a rádióban köszönhetem fel a kislányomat, aki ma 2 éves.
1: Jaj, a boldog születésnapot kívánunk neki, hogy hívják őt?
2: Patricia.
1: Patricia, szép neve van. Jó kislány, jó viselkedik?
2: Jó viselkedik, nagyon jó. Amikor alszik.
1: Gondolom megvan az az igazi szerelem az apuka és a kislány között, nem? De jó. Ez egy jó dolog. Akkor sok-sok boldogságot kívánunk neki. Valami másnak szeretnék küldeni azt a dalt, vagy csak neki?
2: Hát küldeném még a testvéreinek, akik szintén nagyon jó gyerekek, csak nem mindig.
1: Ja.
2: De ők nagyobbak, úgyhogy ők most messzebb vannak.
1: Ja, értem. Jó van, akkor sok-sok boldogságot nektek, és köszönöm szépen, hogy hívtál engem, jó?
2: Nagyszerű, örülök, hogy bekerülhettem az adásba.
1: Én is, szia-szia!
2: Szia-szia!
1: Én búcsúzom tőletek, lennök fiúk, érkezik a diszkosi csapat egészen 21 óraig. Ma este 9-től érkezik Jó az Geri, mi holnap újra találkozunk 17 órakor, vagy ma este. Balaton Kenese, személyesen, jó? Szép estét kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!
3: Hi.
0: Igazi mai slágermegy. Ez a Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
1: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged. Ez a Rádió 1, a szegedi helyi rádió, ahol Balázsékkal ébred

91 egy Rádió 1. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the world.

0: And this is the World Is Mine radio show on Radio 1. On Radio 1. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Juniorral, egy Fanboy BG-vel és Bárány Attilával.
1: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Ma teljesen félőben vagyunk, hiszen DJ Otin vagyunk, de itt van Bárány Attila, Fanboy BG és a játszoknál én DJ Junior.
2: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messzi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy a publikum, jó magam, Fanboy BG is itt leszek, de nem félőben, élőben vagyok, eljöttem az Otiról, most tolok egy kicsit, aztán megyek vissza, és köszi mindenkinek, aki már ott van az Otin, és eddig is ott volt, mert tök jó volt a buli.
3: Kamus. Na mindegy. Hello, hello, szevasztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, valóban én már kettőtől kint voltam, és vagyok is az Óbudai nagyréten, mert hogy zajlik már

0: futtatni úgy, hogy egyébként a hidak áteresztő képessége óránként 16 ezer, hát a nagyon-nagyon necces magyarán, minimum 4 óra kell ahhoz, hogy mindenki bejusson, és most már azért ezen túl vagyunk, az zajlik a show, DJ Oti a színpadon.
1: Most viszont induljunk nem retroval, nem coverrel, viszont egy román világsztárral kezdünk, kérem szépen, nem rólad van szó, nyugodj meg, Drakuláról van szó egyébként.
0: És hát az jó, Drakula, igen.
1: És hasonlítottak egymásra, nem?
0: Mennyiben?
1: Ja, jó, te nem vagy vérszívó, az én vagyok. Na, Tame Impalával indulunk, és a Drakulával, DJ Junior eredeti valódi remixben, és kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádió.

0: és Burján Brigitta, Isten éltesse az ünnepelteket.
1: És megyünk tovább, nem tudom ezt minek nevezem, egyébként, mert több feldolgozást ért meg ez a dal, ez szerintem nem retro, mert ez eredetileg rosszul talán egy Diana Ross dal volt, ha jól emlékszem, aztán utána az nem, hát ez szól R&B, utána szóval igen,
2: az nem, az nem, retro nem valami.
1: Utána viszont house zene volt, Stardust-tól,
2: azért mondom,
1: és most a Milky-től meg a David Guetta, tehát a Milky-t nem tudom ki, a David Guetta, tehát igen, Just the Way You Are.
0: Nem Diana Ross volt, hanem csak a Candem,
1: igen, egyébként tényleg igazad. És látod, hogy tudja.
2: Nagyon vágja.

0: diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma DJ Junior pörgeti, de csak kamuból felesbe vagyunk, vagy hogy mondják, félőbe, mert hogy mindenki kint van egyébként. Igen, hát az Óbudai nagyvétel.
1: Ott vagyunk amúgy, ott. Én eljöttem élőben.
2: Én már egy voltam.
0: Nem mindegyik hazudik, ott vagyunk, és ott is leszünk.
1: Tényleg hazudtam 12.59.
0: Igen.
1: Én is vagyok élőben, ragaszkodom el.
0: Jó, szóval lesz diszkosi stage, és ott Hanvai PG kezd, majd utána én állok a lejátszók mögé, utána pedig egy ilyen retro cover szettel DJ Junior érkezik.
1: Tehát az lesz, hogy új retro cover.
0: Nem, új erős és retro cover.
1: Új erős.

0: hogy a srácok le tudják ütni.
1: Újdonságon megyünk tovább itt a rádió. Egy ilyen Jugel, French Montana, David Guetta, illetve Aiden Martin, és a Shine-ből elkészült az eredeti valódi DJ Junior remix, és ki is került a

0: Ez a Rádió egy esti show, a Diszkosi Rádió show, 20 éve itt vagyunk veletek, és innentől kezdve nem tudom, hogy minek nevezem a show, de nem retro, semmi esetre se, nem is cover, és nem is csak új, mi mindent játszunk, mi vagyunk a Diszkosi, a Bárány, a Hanvai, meg a Junior.
1: Egy biztos, és szerintem az elmúlt 20 év egyik legdurvább dumája az ma hangzott el, az Attila felé a szádból. Attila, megérkeztél a szádba, így 20 év után, ez ilyen főzőműsorokban szokott lennem, akkor itt felészem, és mondja, most megérkeztem. Ez zseniális.
2: Mindez persze akkor, amikor Diana Rossnak titulált egy dolt, amit egyébként csak akár
0: csinált eredetileg. De tényleg.
1: Én nagyon kíváncsi lennék, hogy ebből a két névből a hallgatók közül melyiket ismeri bárki is.
2: A Diana Ross szerintem megvan.
1: Azt talán igen.
2: De majd lassabban kell mondani. Diana Ross.
0: Igen, Diana Ross.
1: Hát a Chaka Khan azt szerintem szinte senkinek.
0: Egyébként Diana Ross, most láttam egy rövid ideig, volt, vagy Pilzenben volt egy show. Nem, egy ilyen amfiteátrumba lépett föl, ilyen nyitott színházba, hogy csak fordítsam, hogyha nem tudtok ennyire, érted így külföldi, akkor ott volt, és zseniális volt. I Coming Out, az a kezdet, nagyon jó volt a show, de tényleg nagyon jó volt.
1: I Coming Out,
2: az retro.
1: Azt tetszik, nem kéne kérni,
0: viszont most nem ezzel megyünk tovább, hanem a Day by Day-el, DJ Junior a Diszkosítben.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
1: Retro?
0: Csak igazi mai sláger megy. DJ Juniorral várni a teljesen nem hambai PG-vel.
1: Hát mert a Juniorok vannak ilyen retro igazi mai slágerek.
0: Az van, persze.
1: Na, és ezekből nagyon sokat fog játszani egyébként ma este az Óbudai.
0: Nem, de képzeljétek el egyébként ezek érdekes dolgok, hogy tényleg ilyen nulla vizével, nem is egy sima borítóval fölrakom, és nagyon, például a Sarah Perkettem az 1 millió 6. Az 1 millió 6 a YouTube-on, a másik van, ez a Laura Branningen, az van 600 ezer. Meg
2: jó,
0: a,
2: hát az
0: meg
2: az
0: a Albano Romina Power felicsítás.
1: De
0: szóval
1: tudod miért?
0: Szeretik, akarják. Én tudom, hogy miért amúgy.
1: Igen, én is.
0: Na miért?
1: Hát mert öreg.
0: Én
2: ezt inkább szebben mondanám,
0: junior.
2: Hogy ez erre a szarára, mert ugye mennyi az 1 millió?
0: 1 millió 6.
2: Az szara, hogy ez azért van annyi, tehát azért van mögött ennyi szám, mert minimum 3 generáció már felnőtt rá. Tehát.
0: Akkor várj, régebbi dalokat kell feldolgozni, ez a megoldás, és még nagyobb nézettség
1: lesz. Ahol verődök biztos be fog jönni, mostanában szereti a DJ ilyenek zenéket
0: játszani. Nem tudom még eldönteni, hogy ez új vagy cover, de diszkosít, és sorry.
1: Neki jó lesz.

0: Na, őről beszélek. Na, ő viszont DJ. Na,
1: én még akkor voltam NDK-ban, még régen onnan ismerem.
0: Egyébként az afterre lehet jönni, hogyha valaki akar.
1: Így van.
2: És az oda hogy tud jönni egyébként? Oda is majd sokat kell várni?
0: Nem, hát addigra már benn van mindenki. Ja. Tehát igazából, aki 3-11-kor érkezik, ott nem lesz már több tízezre sem tömeg.

0: Ha jó, ha nem jó, ugye ma este DJ Oti, utána én még érkezem, jó magam, Hambai Pizsi öttevényre, ezzel búcsúzom, ameddig a Földkerekén szolgálati zenélek, Hambai Pizsi voltam, szevasztok!
1: Én pedig azzal búcsúzom, hogy várunk mindenkit szeretettel ott, az a biztos.
0: Szóval after party a diszkosi DJ-kkel, ha jól emlékszem, akkor 22:30-22:45 környékén kezd Hambai Pizsi, 1 óra 20 perc után a Bárány Attila, utána a DJ Junior 1 óra 20 perc, szóval külön diszkosi helyszín lesz, tehát a DJ Otin, várunk mindenkit nagy szeretettel oda, és most búcsúzunk ezúttal, ez vadonatúj gyerekek, én játszottam a Made in Ibizán, és imádták, Jugel, Millie, La Britney. És ez a Stay Sexy, ez egy jó dal szerintem, egy jó kis Tribal House-dal. Ezzel búcsúzunk itt a diszkosiban, holnap este 8-kor újra jövünk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fiatal.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: Mine Radio Show starts now. The world is mine.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indul a szombati különkiadásunk, amelynek a csúcspontja, ne felejtjétek, Tiesto guest mixe lesz majd éjfél után, az első órában pedig szokás szerint a Loving Arms mixel. Hello Andris!
2: Hello Geri, hello mindenkinek, bízom benne, mindenki bírja még a nyarat, bár hogyha jobban belegondolunk, már nem olyan túl sok van belőle. Na minden esetre nem szabad csüggedni, mert jó zenéket hoztam el nektek ezen alkalommal is. Itt is van az első, ami Bibi Rexa és Fate lesz közöse, a New Religion. Úgyhogy ezzel nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok jó hangulatban és jó zenékben Juhász Gerivel és velem a Loving

0: Martin Garrix, Ed Sheeran és a Repeat It szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. A Loving Arms lemezjátszói mögött, apropó Martin Garrix, ő is ott volt ugye idén a Tomorrowland-en, és képzeljétek el, készített egy újabb közös zenét a YouTube-val, ennek Fireflies a címe, és The Edge a YouTube gitárosa, ott is volt vele a Tomorrowland-en, együtt premierezték ezt a dalt. Hát Martin Garrix marketingből csillagos ötös.
1: Igen, élőben én ezt nem láttam, ezt a produkciót, de egyébként nagyon vicces, mert én amikor nagyjából így ultron voltam valamelyik fesztiválra, vagy valamelyik bulira, akkor azért vagy TikTokon, vagy Instagramon, vagy YouTube-on valahol mindig hát hanggal azért követtem a Tomorrowland fesztivált, úgyhogy nagyon érdekes zenei csemegéket, valamint kollaborációkat hallottam, valami nagyszerű zenéket. Úgyhogy nagyon várom már, hogy ezek meg is jelenjenek, de vannak nagyszerű zenék, amik már megjelentek, ilyen a Gordo és a Loco Loco is, amivel tovább megyünk itt a rá.

0: A Loving Arms lemezjátszói mögött Lost Frequencies újdonsága jön, és lassan már nehéz megmondani, hogy az most pontosan milyen stílus.
1: Annyira sok zenes stílust kategorizáltunk már be, vagy fogalmaztunk meg, hogy én a következőnek így, ha nagyon őszinte akarnék lenni, azt mondanám, hogy ilyen bounce-os tech house. De most már annyi stílusba kategorizálják be ezt a stílusú zenét. Itt is van Lost Frequencies legújabbja, a Libidol, és ez egy ilyen fesztivál bounce-os remixben. De aztán döntsétek el, hogy tetszik-e, mert csak ennyi a lényeg. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1.

0: aztán New Weekend 10-től, Antonio 11-től, és ne felejtjétek, Tiesto játssza a heti guest mixünket éjfél után, most pedig Jennifer Lopez és David Guetta közös zenével folytatjuk. Nem tudom, hogy ki akarta ezt a dalt jobban, ki volt az ötlet, de tulajdonképpen mindegy.
1: Hát tök mindegy, mert...
0: Szerintem David Guetta akarta jobban Jennifer Lopez.
1: Én is ezt akartam mondani, hogy azért a DJ-k marketingből nem annyira rosszak. Én, sőt, egyébként nem akarom megbántani az előadókat, mert imádom őket, de szerintem a DJ-k egy picit erősebbek, hogy ma marketingben, mert ugye szükségünk van rá. És szerintem ez David Guettánál is így van, hiszen ő is nagyon nagy feketőves pápája ennek a marketingnek. Minden esetben nagyon jól sikeredett, nagyon Rádió 1-es, és szeretni fogjuk, mert nagyon 2025 nyara. 25 van?
0: 6.
1: Ez idei
0: ennyit
1: műsor.
0: Ennyit a DJ-ről meg a marketingről.
1: Figyelj, rossz marketing és marketing. Na szóval, az új David Guettával és Jennifer Lopez-zal megyünk tovább itt a Rádió 1-en 2026-ban is.

0: Fisher. Egy fantasztikus közös dalban ez volt tőlük a Favor. A Rádió 1-en a Heard Is Mine Radio Show-ban. Szokás szerint a Loving Arms indította be a szombati külön kiadásunkat. Merre mész tovább innen?
1: Én robogok tovább, sőt, nagyon is robogok tovább, mert egy daytime buliban játszom Szegeden, úgyhogy már az Gerivel múltkor kifejtegettük, hogy én miért szeretem ezeknek a daytime buliknak a hangulatát. Geri is egy-két szuper jó gondolatot hozzátett, úgyhogy hát bulizunk, ameddig lehet, aztán nem megyünk haza fáradtan.
0: Ez a lényeg, Andi, és akkor jó bulit, jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm, Geri, sziasztok!
0: Newvik, Antonio, valami Tiesto, ők jönnek a következő három órában. Jó helyen vagytok, maradjatok!
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: elmúlt este 10. Hello mindenkinek, innentől Nyúviké mind a két lemezjátszónk. Szevasz Nyúvik.
1: Szevasz Geri, hát ha az enyém, akkor azt viszem, hogy haza gyorsan, mert nagyon tetszenek ezek az új lejátszók. Na kérem szépen, indulunk Norma Jean Martin, Hypaton és az Automa Hand, úgyhogy gyertek, hangosítsátok fel a rádió egyet. Tartsatok velünk! Oh, wow.

0: New Week 11-től Antonio a lemezjátszóknál, és ne felejtjétek, éjfélkor indul Tiesto várva várt egyórás guest mixe. Ti pedig megjártátok nemrég Ibizát, milyen volt, mesélj?
1: Ó, zseniális, gyors, hirtelen...

kockáztam magammal. De tényleg az a feeling, az a hangulat, ami ott van, amennyire profin az össze van rakva, amilyen jó zenék vannak, ahogy szólnak azok a zenék, amilyen hangtechnikán szól, brutális. Tehát szakmai kirándulásnak is egy zseniális dolog volt, de így tényleg, hogy kettesben voltunk, egy kicsit kikapcsolódtunk, egy kicsit bulisztunk, úgyhogy megnéztük Carl Coxot, a Swedish House Mafiát, Nakadait, úgyhogy jó kis line-up volt, hát így ez egy napban nagyjából lesz fér bele. De én azt gondolom, hogy egy olyan felvétel jön, ami ott is óriási szólt, ez Cassian felvétel és a Count to Life, itt a

0: És a Rádi MC jön?
1: Így van, nem is akárhogy én ezt a felvételt kérlek szépen fél éve üldözöm. Sven Fétől hallottam még valamikor réges-régen, nem mondjuk kb. Tényleg fél évvel ezelőtt, és az az érdekesség, hogy ez a felvétel a napokban jöttem rá arra, hogy kizárólag csak vinilen jelent meg, úgyhogy ezt nagyon nem lehetett se onnan letölteni, úgyhogy kénytelen voltam összekukázni, pár felvételből összevágni, de szerintem így most már játszható Run DMC, It's Like That és a Rexon verzió itt a New Week vágásban a Rádió 1-en, úgyhogy tekert föl, kemény lesz.

0: A Rádió Egyet halljátok, ez a Third Is Mine Radio Show szombati különkiadása New Week, te merre mész majd tovább innen?
1: Jászberényben várnak, és onnan pedig jövök vissza Budapestre, hogy ez a ma esti felhozatal, még ott találkozunk.
0: Ami pedig most a rádiós felhozatalt illeti, mindjárt jön Antonio, aztán pedig Tiesto.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: van, innentől Antonio Mixel, egy óra múlva éjfélkor pedig indul Tiesto várva várt egy órás guest mixe. Hello Anti!
1: Sziasztok Rádió Egyesek! Szia Geri! Egy igazi nagy klasszikus, ikonikus darabbal indítom ezt az egy órás mixet, ami nem más, mint Faithless és Bibi Rexa közöse, a New Religion, itt a Rádió Egyen a World Is My Radio Show-ban. Tessék hátradőlni, hangerőt feltekerni, és burizzunk együtt szombat este!

0: jön most.
1: Így van, nagyon rákattantam, Christopher készítette, nagyon zseni lett. Szerintem eredetiben is jó dal, de így ebben a verzióban Christopher tollából zseniális lett. Már is érkezik Fred Again és a Talk the Town itt a Rádió 1-en.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este, évfélig Antonio a lemezjátszóknál, évfél után pedig indul Tiesto egyórás guest mixe, tele igazi különlegességekkel és olyan vadi új zenékkel, amik garantáltan nem szólnak sehol máshol. Egyébként a következő is ilyen, mert hogy Blond is érkezik most.
1: Nagyon szeretem, Blond isnek az új daláról van szó. Egy kicsit flagma, olyan jó laza, olyan igazi nyári, ilyen könnyed kis pop dance, ha mondhatom ezt. Hallgassátok, szeressétek, ízlejétek, ez nem más, mint Blond is és a Money itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban. I got that.

0: Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show. Ilyenkor szombatonként 11 és éjfél között mindig Antonio Mixel. Innen merre mész majd tovább?
1: Hajdúszoboszlóra veszem az irányt, ahol egy kamionos találkozón játszom. Erről posztoltam is több videót, amikor vezettem a kamiont. Ugye előtte derült ki, nekem van kamionos jogosítványom, úgy tudok tényleg hivatalosan kamiont vezetni, úgyhogy kapva kaptak az alkalmon a szervezők, és elhívtak egy kamion vezetésre, ahol fel is mondtam, hogy hol lesz a buli és miről is szól ez. Úgyhogy Hajdúszoboszló kamion találkozó, és utána pedig egy kis pihenés. Hátrébb vonulok, és elmegyünk Horvátországba nyaralni. Jövő héten viszont jövök vissza, itt leszek veletek a World is Mine Radio Show-ban.
0: Ahol most Ed Sheeran jön Martin Garrix-szel, ez a Repeat-t éjféltől pedig a Guest Mix-ben Tiesto a lemezjátszóknál. Úgyhogy maradjatok mindenki.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Van. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The World is Mine Radio Show. A

0: Tiesto.
1: World is Mine radio show starts now. World is Mine.
2: Elmúlt éjfél, hello mindenkinek, jön az az egy óra, amit tudom, nagyon-nagyon vártatok, tulajdonképpen egész héten. Tiesto egy órás guest mixe szól a következő egy órában, vadi új megjelenésekkel és exkluzív trendzenékkel, és rögtön itt az elején az a darab, amivel mostanában tele van Tiesto feedbackje, ez az Echo Sex finálé. A lemezjátszóknál csak a World is Mine Radio Show-ban. Tiesto.

0: Ettet is vissza tudjátok hallgatni természetesen már holnaptól a mixek.radio1.hu-n és az applikációnkban. Mára ennyi, köszi mindenkinek a figyelmet! Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is élvezzétek a szombat éjszakát, jó bulizást és további szuper nyarat! Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show mára véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, és ha már az előbb Tiesto Guest Mixét hallgattuk, de jó volt. Gondoltam, megfélem még egy igazi mai slágerléstől, ezért pörgött a biznisz. A fogyarásban is jönnek a legnagyobbak, most Szigala és a Riptide, amit indítok, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, a legnagyobb kedvencek, hazai, a külföldiek egyaránt csak itt a Rádió 1-en.
1: Dobszóló.
0: Bám, hát dobszólónak talán túlzás hívni, de jó volt a vége is. Alex Kenji jön az igazi mai slágerek között, ez az egyik legnagyobb nyári favorit, a Bumble, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát, jó bulizást mindenkinek!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Loi újdonsága, a fiatal német énekesé, akinek az egyik első nagy áttörése, az egy The Weeknd ahhoz köthető, a The Blinding Lights-hoz csinált ugyanis egy saját feldolgozást, ami nem csak a rajongók, de The Weeknd figyelmét is felkeltette. Akkor még nem jött nagy áttörés, aztán viszont igen. A legújabb igazi mai slágere pedig itt van, Loi, David Puentes és a

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy egy igazi fesztiváldal, és ha már fesztiválok, akkor természetesen nem állunk le. Jövő héten is játék nálunk, a színre, a Szegedi Ifjúsági Napokra lehet páros belépőket nyerni, ahol természetesen ott leszünk, mint ahogy minden komoly, minden jó fesztiválon idén, és egy óriási hangulatot csinálunk, nem is egy, hanem mindjárt kettő színpadon. Nagyon menő lesz szóval. Jövő héten játék a belépőkért, minden info a színes színpadainkról pedig a radio1.hu-n. Az igazi mai slágerek pedig továbbra is jönnek megállás nélkül. Coldplay, a Sky Full of Stars. Most ezt indítom itt a Rádió 1-en. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is